0: kutató folklorista Búcsújárok című kötete kapcsán készült. Tudom, Táncházban című műsorunk zenei műsor, de kérem, hallgassák meg velem együtt Ördög Csillar remek beszélgetését a búcsújárásról Barna Gábor néprajzkutatóval.
1: Leporoló. Ördög Csilla műsora.
2: Barna Gábor és a búcsújárók.

0: Mátra verebélyen járunk. Az időpont 1982. decembere. A kánai mennyegzőt itt rögzítette Barna Gábor. A búcsújárók pedig annak a kötetnek a címe, amely most jelent meg a Lucidus kiadónál, Kisebbségkutatás könyvek című sorozatukban. Barna Gábor a Szegedi Egyetem néprajztanszékének vezetője, és tanítómesterei valószínűleg ugyanazok voltak, akiknek én is ajánlom tiszta szívvel most következő műsorunkat. Dömötör Tekla és Bálint Sándor. Jöjjenek hát a búcsújárók. Részlet az előszóból. A keresztény zarándoklatok közvetlen vallástörténeti előzményének a zsidók jeruzsálemi zarándoklatait tekinthetjük. Erre hivatkozik, mint előzményre, igazságra vezérlő kalauzában Pázmány Péter is. A keresztények búcsújárása tehát csaknem egyidős a kereszténység kialakulásával és elterjedésével az antik világban. A IV. Századtól kezdve a Szentföld helyei mellett a zarándoklatok céljaként megjelentek a szentek, mártírok, apostolok sírjai és relikviáinak őrzőhelyei. Itt látjuk a csaknem töretlen átmenetet az antik sírkultusz és a szentek sírjaihoz vezetett zarándoklatok között. A korai középkorban új bűnbánati fegyelem kezdett terjedni az egyházon belül, amely a vezeklés, a penitencia tartás korábbi módjai mellé ima, böjtöl és alamizsna felvette a zarándoklást is. Közép-Európa számos búcsújáró helye közül három vált nemzetközileg is jelentőssé. Az egyik az ausztriai Máriacell, amely az osztrákok, a déli és nyugati szláv népek, szlovén, horvát, cseh, szlovák és a magyarok közös kegyhelye mind a mai napig. Częstochowa Lengyelországban a 16. századtól lengyel nemzeti kegyhely lett. Dominanciája mára nemzetközivé vált. A görög-katolikus világnak Mária Pulcs, Kelet-Magyarország a legnagyobb kegyhelye. Vonzás körzetéhez tartoznak a görög-katolikus ruszinok, románok és a térség római katolikus népei is, szlovákok, magyarok, lengyelek, németek.
1: Hogyha a búcsújárókról gondolkodol, van-e valaki tipikus figura, aki először eszedbe jut azok közül, akiket személyesen is ismerhettél gyűjtőmunkád során?
2: Van. Bár talán legelőször olyan jut eszembe, akit nem ismerhettem személyes gyűjtőmunkám során. Nem, hanem a kéziratos, énekes és imádságos könyveit. De természetesen vannak az élők között is, a még élők, vagy a közelmúltban meghaltak között olyanok, akikre nagyon szívesen visszaemlékezem. Vannak nagyon szép búcsús élményeim, Mátra Verebélyből, Mária Gyűdről, Jászberényből, Mária Radnáról, Szeged alsóvárosból, Andocsról, tehát lehetne sorolni szinte a legtöbb és legjelentősebb búcsújáró helyünket. Most a Mária Gyűdi férfi jut eszembe, akivel a beszélgetésem, illetőleg a beszélgetésből egy megnyilvánulás, egy rövid kis reakciója, az nagyon jellemző a búcsúsokra általában, és hát a búcsúvezetőkre is. Az történt ugyanis, hogy 1985-86-ban, amikor még Magyarországon csak néhány egyházi iskola működött, én úgy keveredtem el véletlenül egy bünkösdi búcsúra Mária Gyűdre, hogy ott éppen a debreceni Svetics katolikus lánygimnázium néhány osztálya vendégeskedett egy-két apáca vezetésével. És hogy valami újdonsággal is szolgáljonak az összegyűlt búcsúsoknak, ezért a lányok nagyon szép műsort adtak a szertartások közti időben. Ez egy vegyes kultúrműsor volt, mondjuk így, hogy egy vallási kultúrműsor volt. Nagyon szépen összeállították. A köztes időben pedig az apácák vezettek ájtatosságokat, illetőleg bevallom, én is életemben ott hallottam először, hogy szent beszédet apáca mond. Hát ez is egy érdekes dolog lehetett a búcsúsoknak. Csak amikor úgy hajnali 4 óra felé is még mindig a gimnazista lányok, az apácák szerepeltek, akkor azt mondja nekem az egyik előénekes búcsúvezető ember, hogy hát ide jöttünk Mária Gyűdre a szűzanyához, hogy kiénekeljük, kipanaszkodjuk magunkat, elmondjuk örömeinket, hogy megkönnyebbüljünk. És látja, már lassan megvirad, és még nem volt egy perc szabad időnk sem erre. Nagyon megjegyeztem ezt a mondatát, ugyanis ez azt jelzi, hogy a 80-as években, de nyilván még ma is, nagyon sok ember azért megy el egy búcsújáró helyre, hogy ott találkozzon elsősorban az Istennel, másodszorban pedig mondjuk Szűz Máriával, szentekkel, és mindenben a találkozásban önmagával is egy kicsit. Tehát szembesüljön régebbi, közelebbi múltjával, tetteivel, érzelmeivel, gondolataival, problémáival. És ott van ezt kivel megbeszélni. Ez ugye a lélek belsejében lakó Isten vagy Mária. És erre kell időt hagyni. És ezért voltak szépek a régi búcsús ünnepek, amikor a papság nagy része, vagy nagyobb része bölcsen belátta, hogy erre az embereknek szüksége van, és hagyták őket a saját állítatosságaikat végezni, csoportosan, vagy egyedül, és nem próbálták agyon szervezni, vagy túlszervezni a búcsús ünnepet, esetleg teljes jó szándékkal, de esetleg azért is, mert féltek, hogy valami vallási túlfűtöttség, netán babonás jellegű szokás is becsúszik a szertartások közé, ami ugye az igaz katolikus vallástól idegen. A 80-as, 90-es években azt lehet megfigyelni, hogy van egy erős racionalizálódási folyamat a kereszténységben, a katolikusságban is. Azaz észérvekkel próbáljuk, ez biztos a kornak a hatása, megfogni az észérvekkel nehezen megfoghatót, ami nagyon gyakran érzelmekkel fogható meg, vagy még úgysem. És ez történt nagyon sok búcsújáró helyünkön, hogy a régi, lehet, hogy már nem megfelelően, vagy nem mindig jól működő szokások, az éjszakai virasztások és ájtatosságok eltűntek, elmúltak. Elsősorban azért, mert a helyi papság a lehető legjobb szándékkal megszervezte a programját a búcsúsoknak éjszakára is, azaz nem hagyott időt nekik a népi ájtatosságok végzésére. 1997-ben Szeged alsóvároson végeztünk egy nagy kutatást a szegedi hallgatókkal és fél Európából ide meghívott egyetemistákkal. Az alsóvárosi havi búcsút vizsgáltuk. Különböző helyszíneken, magát a kolostort, a ferenceseket, a templom helyszínét, az ott ájtatoskodókat, vagy az ott virasztó embereket, de vizsgáltuk a búcsúvásárt, sőt azokat az embereket is, akik árusként vagy mutatványosként érdekeltek voltak a vásárban. Azt találtuk, hogy a 90-es években nagyon gyorsan lecsökkent a látogatottsága ennek a régi egyhelynek. Pontosan ez a nagy baj, hogy az utolsó másodperce is meg van szervezve. A zarándokoknak igazából nincs lehetőségük arra, hogy a saját újabb vagy régibb, szebb vagy csúnyább énekeiket elmondják, ájtatosságaikat elvégezzék. Megjelent könyvben ez a kutatásunk, sőt beszámoltunk a ferences atyáknak, és ők kérték is, kíváncsiak voltak kutatási eredményeinkre. És úgy emlékszem, hogy valamit változtattak is ezen. Én azóta sajnos havi búcsún nem voltam, nem tudom, hogy mennyire alakult vissza a búcsú napja, éjszakája, de remélem, hogy mindez jó hatással lesz majd az elkövetkező évek búcsúira.
3: Szépen szól a trombitaja, az Úr Jézus látására dicsekennek. Kis Jézus, dicsértessék a Jézus.
4: És ezt mikor énekelték?
3: Ez karácsony, most napjon, Szent Istvánkor. Igen. Köszönteni este mentünk, adtak diót, almot.
4: Mind gyerekek mentek?
3: Gyerekek, igen, gyerekek.

A legtöbb falunak megvolt egykor, sőt megvan ma is az előénekese, búcsú vezetője. Némelyik olyan szereplője volt a közösségi életnek, hogy ez a búcsú vezetősége még a ragadvány nevében is megjelenik. Nyitrán, Selmecbányán jártam búcsús ünnepeken, és ott találkoztam egy asszonnyal, akit Énekes Mária néninek, vagy Énekes Mariska néninek hívtak, és kiderült, hogy ő Nagyszintényben lakik, ez Nyitra alatt van, egy nagy magyar falu mai napig is, és onnan nem csak a saját falusi csoportját vezette éveken keresztül, meghalt szegény a 90-es évek elején, úgy emlékszem, hanem megérkezve egy-egy búcsújáró helyre, miután szép hangja volt, sok éneket tudott, ezért úgy más falusi csoportok is kapcsolódtak a nagyszétényiekhez, és együtt énekeltek. Így aztán ugye Énekes Mariska néni, vagy Énekes Mária néni, vagy a Cétényi Mária néni messze földön ismert volt a Csalló közben, a Garam mentén, a felvidéki magyarok között. De hát, akikre utaltam, hogy már sajnos személyesen nem ismerhettem őket, viszont kéziratos, énekes és imádságos könyvanyaguk megmaradt, és hozzám került. Hát éppen a szülővároskámból, Kunszentmártonból tudok több ilyen embert is mondani. Az egyiket még ismertem, de kicsi gyerekként, és akkor nyilván még nem foglalkoztam ilyennel, a harmadik szomszédban lakott mellettünk az utcánkban, Horpácsi Sándor bácsi. A kunszentmártoni előénekesek búcsú vezetők közül talán ő volt az utolsó, akit még mondjuk így, hogy ilyen klasszikus búcsú vezető embernek lehetett minősíteni. Ő a 19. század végén született, és az első világháború idején vált belőle énekes ember. Abban az időben Kunszentmártonban az énekes emberek elsősorban a Rózsafüzér Társulatnak voltak vezető tagjai, és feladatuk volt, hogy a Szentmise előtt negyed órával, fél órával a templomban összegyűlt emberek számára megkezdjék a mise előtti éneket. Ez egyfajta ráhangolódás volt a Szentmisére. Temetői ájtatosságokat ők vezettek, abban az időben még szokás volt Kunszentmártonban pünkösd előtt a keresztjáró napokon felkeresni a határbeli, sőt a városon belül az utcákon elhelyezett kereszteket, szobrokat, és menet közben, illetve a szobroknál, kereszteknél ezek az énekes emberek, így Horpácsi Sándor bácsi is vezette az éneket, imádságot. Na hát neki megmaradt a hagyatékából több kézzel írott énekeskönyv is. És nem csak az ő saját írásával, hanem elődeitől is megörökölte. Így került aztán hozzám az 1800-as évek közepéről is ifjú Dobapálnak és másoknak is megmaradt búcsús énekeskönyve. És ezek az énekeskönyvek a kunszentmártoniak Mária Radnai búcsújárására szolgáltak. Szépen meg lehet figyelni ebből a könyvből, hogy indultak el, hogy haladtak Orosházán, Battonyán keresztül, Aradon át, egészen Mária Radnára. Sőt, azt hiszem éppen Dobapálnak az énekes könyvében az utolsó falukat feltüntető, mondjuk állomás jegyzék is megvan, vagy az emlékezetének felfrissítésére, vagy pedig hát egyáltalán ez egy ilyen búcsús úti könyvnek is számított. Bálint Sándornak a klasszikus megfogalmazása érvényes a mai élő búcsú vezetőkre is. A hagyománynak a legjobb tudói. Nem csak legjobb tudói, hanem a hagyománynak őrzői, egy szakrális kultúrának őrzői, ami az elmúlt évtizedekben nem tűnt el teljesen, de módosult, átalakult, megváltozott.

0: Milyen személyes tulajdonságokra van szükség ezen túl? Tehát valószínűleg jó hangúak kell legyenek, nagyon sok éneket tudniuk kell. Ezek szerint átörökítik a szakrális hagyományokat, de vélemény, hogy a habitusukban is kell valaminek lenni, ami alkalmassá teszi őket erre.
1: Kell, hogy legyen bennük egyfajta határozottság, jó szervezőkészség, és kell, hogy legyen tekintélyük. Először is többségükben azért ezek az énekesek férfiak. Megmutatkozik tehát társadalmunk patriarchális jellege. Nem kell feltétlenül, hogy módos emberek legyenek, de kell, hogy az életükben valami biztonságot lássanak a körülöttük élők. Valamiért felnézzenek rájuk, példás családi életet kell, hogy éljenek, és természetesen vallásos embernek kell lenniük, hiszen ők egy vallási kultúrának az értetői, mozgatói. Ezen kívül az évek során ők olyan gyakorlati ismeretekre is szert tesznek, amelyek aztán hát átörökíthetők persze generációról generációkra, de hát ezek is nagyon lényegesek egy búcsú vezetéshez. Például ismerniük kell a kegyhelyeket, ismerniük kell az oda vezető utakat. A múltban ugye ez gyalogutat jelentett, tehát pihenő helyeket ismerniük kellett, ivóvízvételi lehetőségeket, szálláshelyeket, tehát útközben más községek lakosaival is jó kapcsolatot kellett ápolniuk. Ez nem mindig sikerült. Az endrődiek hagyományából tudom, hogy ők például Mária Radnára zarándokolva mindig egy Siklód nevű falu mellett kellett, hogy éjszakázzanak. Ez már az 1800-as évek legvége, 1900-as évek eleje, miután Siklód tiszta román és ortodox község volt, nem fogadták kedvesen és szeretettel a magyar és római katolikus búcsúsokat, ezért a faluhoz közeli legelőn, szabad tűz mellett táboroztak le és pihentek meg, és nyilván hajnal hasadtával már indultak is tovább. De egy búcsú vezetőnek mindezeket tudni kellett, tehát hogy hol fogadják őket szeretettel, hol utasítják el őket, és a kegyhelyeken is jó kapcsolatot kellett ápolni az ott lévő atyákkal. Nagyjából ezekből áll össze egy búcsú vezető szerepe, alakja a múltban is és a jelenben is.
0: Ha már említetted a románokat és az ortodoxokat, miként fogadták azokon a településeken a búcsújárókat, amelyek zömében református községek voltak?
1: Ezekről sok történet szól. Ezek a történetek az úgynevezett búcsú paródiák körébe tartoznak. Hát van, ahol tudomásul vették, hogy vannak ilyen emberek is, és nem volt semmiféle konfliktus, vagy semmiféle megjegyzés. Másrészt a búcsúsok is tudták, hogy ha református helyen mentek, akkor összetekerték a búcsús lobogóikat, a kocsiderékba tették, eltették a keresztet is, és nem feltétlenül énekeltek szép katolikus énekeket ugye a falu fő utcáján. De az is előfordult, hogy ilyenkor néhány mondjuk nyakas kálvinista gazda éppen arra kellett, hogy szekerezzen, hogy megzavarja a búcsús menetet, vagy kicsúfolták őket. Ezek a búcsús paródiáknak nevezett történetek, vagy hát nagyon lerövidült szólások, ezek persze nem biztos, hogy a valóságban is így megtörténtek. Ezek lehetséges, hogy a szájhagyományban élő vándortörténetek, vándormotívumok. Ezek részben valláscsúfolók, tehát a katolikusokat kicsúfoló történetek, részben pedig éppen búcsúvezető csúfolók, a búcsúvezető alakját vagy szerepkörét figurázzák ki, és ebben a tekintetben már nem biztos, hogy reformátusok mondták, hanem ismerik ezt katolikusok is. Egy példát hagy mondjak erre. A búcsúvezetők paródiája legtöbbször azzal kapcsolatos, hogy ezek az emberek előénekesek voltak a szó legszorosabb értelmében, azaz az énekeknek egy-egy sorát mindig előénekelték, és a búcsús csoport ezt mindig utánuk mondta. Legtöbbször automatikusan gondolkodás nélkül így mesélik, talán éppen Somogyban vagy Zalában vettem magnóra, de vehettem volna bárhol másutt is, hogy mennek, és a búcsúvezető énekli az éneket, és közben, hát ugye felülről jövő áldásban részesült egy veréb, pont rápottyantott az énekes könyvére, és azt találta mondani, hogy ebatta verebe, rátolt a könyvemre, és ezt utána énekelték nyilván, hogy a mögötte jövők is. Hát ilyenek ezek a búcsú paródiák.

0: Sajátos volt ez a 20. század, hiszen jószerűvel 1920-tól közbe kerültek a határok. Tehát a te szülőfaludból és már Romániába, Román királyságba kellett 20 után átmenni, hogyha valaki Máriaradnára ment. A mindenkori hatóságok engedélyezték továbbra is ezeket a búcsújárásokat? Imár át a határon?
1: Nem. Tehát 1920 után nem csak Románia felé, hanem egyáltalán az akkori megkisebbedett Magyarországból a határon kívülre vezetett zarándokok nagyon nehézé váltak. Érdekes módon nem csak az osztrák-magyar monarchiában, tehát Trianon előtt, hanem a 19. század utolsó harmadában szinte egész Európára is érvényesen mondhatjuk, hogy akkor nem voltak ilyen problémák. Gyakorlatilag lehetett jönni útlevél nélkül, egyszerűen akinek pénze volt rá, ideje, energiája, az mehetett oda, ahová akart, különösen búcsút járni. Trianon után nagyon megváltozott a helyzet. Kezdem az enyhébb esetekkel. Az osztrákok is csak úgy engedték be a nyugat-magyarországi dunántúli zarándokokat Ausztriába, hogyha külön zarándok igazolványt váltottak, azaz a saját plébánosuknak kellett igazolni, hogy ők Máriacellbe mennek zarándokolni. Ez egy kis nyomtatott, kétréthajtott kis papír volt, 4 oldalas, személyi adatokkal ki kellett tölteni, és le kellett pecsételni.
0: Személyenként mindenkinek ott
1: kellett, hogy legyen, és úgy mehettek át a határon, akár gyalog, akár nyilván a két háború között már autóbusszal is, vagy vonattal különösen. Csehszlovákia felé, Románia felé, Jugoszlávia felé ezek sem voltak érvényesek. Legtöbb esetben egyszerűen nem engedték át ezeket a csoportokat. Ebből aztán nyilvánvaló nagy problémák származtak. És éppen az alföldi emberek számára, akik korábban tényleg Máriaradnára jártak. Hiszen a 18. század legelejétől kezdve Máriaradna egy hatalmas térségnek, Zenta, Szeged, Kecskemét, Szolnok, Nagyvárad, Déva, tehát egy hatalmas dél-magyarországi térségnek volt a búcsújáró központja. Persze próbálkoztak a szegediek is akár, vagy endrődiek, Kunszentmártőnek is, hogy elmenjenek Máriaradnára, de hát ott volt a határ, és ugye a granicserek, a román határőrök nem engedték őket. Errefel megszervezték Szegeden a radnai búcsút. Úgyhogy ebből lehet gondolni, hogy ez milyen fontos volt az emberek számára, hogy a váltás, a változás tudomásul vétele nem ment egyik napról a másikra. Szükségük volt nekik valami átmeneti időre, hogy átszervezzék a korábbi évszázados időszakban megszokott életüket, ezért ilyen pót radnai búcsút szerveztek Szegeden. És ennek megmaradtak az iratanyagai is. Éppen Lele József volt az, aki néhány énekeskönyvet, füzetet, meghívót, nyomtatott programot talált Szegeden, de hát korán sincs azt hiszem összegyűjtve ennek a pót radnai búcsúnak minden emlékanyaga, nyomtatott vagy szóbeli emlékanyaga. Pár évig ez ott ment Szegeden. Utána aztán ezek a Magyarországon maradt települések, illetőleg hát a megfelezett bánságból a Szerbiához csatolt részek is arra kényszerültek, hogy más búcsújáró helyet válasszanak maguknak. Azaz átrendeződtek a zarándok útvonalak. Átrendeződtek a búcsújárások irányai. És persze ez nem csak magyar és szerb, hanem még romániai, a nagy romániai vonatkozásban is. Hiszen amíg itt szegedieket, endrődieket emlegettünk, hogy Máriaradnára mentek, a Nagy Károly Szatmár német környéki katolikusok, görög katolikusok pedig Máriapócsra jártak. Közéjük is oda került az országhatár, tehát ők nem mehettek Máriapócsra. Megkezdődtek az átrendeződések az zarándoklásoknál, és például a szatmáriak, a Romániába került szatmáriak elkezdtek jönni, miután ott a román határ egy vasútvonal határ, éppen Máriaradnára. Korábban hírét se hallották, hogy létezik Máriaradna, viszont ide el tudtak jutni, mert felültek egy vonatra, és Aradig levonatoztak vele, onnan meg már nagyon közel van Máriaradna.
0: És ez jelentette azt is, hogy Máriapócsra viszont az Alföldről vonatoztak föl?
1: Így van. Például a Kunszentmártőnök esetét hagyd mondjam, ők ugye majd 2 évszázadon keresztül Máriaradnára mentek, a 20-as években pedig kerestek maguknak új helyet. Korábban is megfordultak ők már a szegedi havi búcsúban, ugye ez augusztus 5-én van. Elmentek Nagy Boldog Asszonyra, ritkábban Ferenc szállásra, a mai Petőfi szállás Szentkútra. De hát ezek kicsi helyek voltak Radnához képest, és akkor a 20-as évek közepén egy gimnáziumi tanár, Halász Imre bácsi, én még ismertem, ő volt a latin tanárom. Az ő tanácsára Mátra Verebét választották. főbúcsújáró helynek. És 1926-ban például első alkalommal egy hatalmas zarándoklatot vezettek oda. Külön vonat vitte csak a Kunszentmártoniakat, azt hiszem, hogy több mint 800-an voltak Kunszentmártonból abban az évben Mátra verebélyben. Nyilván a nagy érdeklődés mögött az állt, amiről beszéltünk eddig, hogy évek alatt felgyülemlett valami belső igény, egy hiány keletkezett, és ezt valahogy pótolni kellett, és ezt le kellett vezetni, és elzarándokoltak Mátra verebébe. Mások más helyet választottak. Jó néhány búcsújáró hely egyáltalán kialakulását vagy felfutását is a trianoni határoknak köszönheti idézőjelbe. Például a felvidéknek, a keleti felvidéknek egyik legnagyobb búcsújáró helye a Kassai Kálvária volt. Oda járt Abaújnak, Zemplénnek, Borsodnak, sőt, talán egészen még Szabolcsig is a katolikus népe. Kassa is ugye cseh megszállás alá került, országhatár, megszűntek a zarándoklatok. Nem sokkal Trianon előtt, az első világháború előtt, 1912-ben épült fel Kossuth Lajos szülőfalujában Monokon a Kálvária. Máig sem egészen világos előttem, hogy esetleg a 20-as évekbeli plébánosnak is volt-e benne valami szerepe. Lényeg az, hogy 1920-as évektől kezdve a monoki kálvária vette át a kassai kálvária szerepét, és lett ennek az előbb említett szűkebb kistájnak egy búcsújáró helye.
2: Részlet Beke György Csángók gyóntatója című novellájából. Elmondja Péter Ferenc.
3: Ez atya, ahogy múltak az évek, úgy ismerte meg mind jobban a gyónni hozzájáruló csángó csapatot, az arcukról. Nevüket nem tudja, soha nem tudakolta. Csupán az egyik asszony keresztnevét jegyezte meg akaratlanul. A 60 körül járó asszony harmadik szemében beszélt önmagáról, mint a gyermekek. Akkor pedig Mária, a pap azt hitte, hogy az Isten anyját emlegeti bizalmasan. Tapasztalt ilyen falusi öregasszonyoknál. De nem. A csángó asszony önmagáról beszélt, ő volt Mária. Szavai nehezen szakadtak ki belőle, mintha valami szörnyű bűn nyomasztaná, bénítaná a lelkét. En atya gyónói egyfalusiak lehettek. Csoportosan várakoztak halló távolságon túl. Az idősebbek komoran hallgattak várakozás közben. A fiatalok halkan beszélgettek, elharapva a szavakat, mintha tilosat mondanának. Falujuk rendje szerint előbb a férfiak járultak en atya elé, aki egy kopott széken ült a kolostor füves udvarának sarkában, aztán a fiatalok, majd az asszonyok, ők is életkor szerint, az idősebbek legutoljára, mintha a legnagyobb bűnöket ők hordoznák. En atya szinte előre tudta, hogy ki mit fog meggyónni, nem csak az életük hasonlított, az apróbb-nagyobb vétkeik is. Mária asszony kivétel volt. Első gyónás akkor en atyánál olyan hosszan sóhajtozott, mielőtt belekezdett volna, hogy a gyóntatópa félreértette és segítségére akart lenni. Kedves néném, nem tud jól magyarul? Beszélhetünk románul? Éppen az a baj, hogy csak magyarul tudok jól. Ez az én bajom, lelkem, papocskám. Hogy ezt a papocskámat kimondta, en atya hozzá volt szokva a különös megszólításhoz, ami még a csángók népdalaiba is belekerült. Mária asszonynak megerett a nyelve, mondta maga félelmét. Neki talán nem is lenne szabad gyónnia most odahaza a falujában egész esztendőben, nem végezte el becsületesen, megnyugtatóan a szent gyónását. Úgy érezte, hogy nem tudott elszámolni minden szavával, cselekedetével, mulasztásával. Elhallgatott valamit, kedves néném? Nem értett meg jól a mi papocskánk, én sem őt. Pedig, mondta, a plébánosuk segíteni akarta, sorolta a 10 parancsolatot lassan, tagolva, de románul. Mária asszony alig értett belőle valamit. Könnyű a csángó férfiaknak, ők ismerik a román nyelvet. Mária asszony a kapuján belül és kint, a mezőn születése óta magyarul beszélt mindig, akárcsak asszonytársai. Már ajkán volt a szó, hogy a papjuk megszólalhatott volna magyarul, hiszen tudják róla, hogy magyarnak született az egyik szomszédfaluban. De mióta Jászvásáron elvégezte a teológiát, az anyját is csak románul szólítja. Félne? Hiszen ha csak félne. Ettől Mária asszonyhoz szólhatna nyugodtan közös anyanyelvükön. Gyónáskor nincs idegen, aki meghallhatná őket. Egyszer az elején belekezdett magyarul, ahogy gyerekkorában megtanulta a Gyónás szövegét. Akkor a ferences páter magyarul szólt hozzájuk. De a mostani papocska leintette. Ebben a templomban csak románul beszélhetsz, asszony. Ez a törvény. Mária asszony megértette a tiltást. Legfőképpen a pap mozdulatából felemelt ujjai üzenetéből. Ilyetten vette tudomásul az új, a mostani törvényt. A pap Isten embere, a törvény embere, ő jobban tudja. Papjuk sorolta tovább a 10 parancsolatot. Mária asszony Mózes törvénykönyvének egyik parancsára bólintott. Igen, védett ellene. A másikra rázta a fejét, hogy soha nem tenne félét. A pap pedig feloldozta. De Mária asszony akkor ilyet meg igazán, vajon bevallotta-e minden bűnét, vétkét? Nem hagyott-e ki valamit, amiért magára vonja az ég haragját? Nem megkönnyebbülten, hanem egyenesen bűntudattal járult a szent áldozáshoz. Olyan gondolata is támad, hogy nem veszi magához Krisztus testét, de ettől még jobban megijedt. Azt hinnék a faluban, látták gyónni, hogy olyan súlyos bűnt követett el, ami alól a papjuk nem oldozhatta fel. Ez gyötörte meg minden áldozáskor, minden vasárnap. E nagyha eltűnődött. Csak ugyan védhetette Mária asszony, vagyis nem megtisztult lélekkel vette magához az úr testét. A misszionáriusok Afrikában gyóntatják így a benszülötteket, mint moldvai társa Máriát. Sorolják a 10 parancsolatot, a gyónó négerek pedig bólintanak, vagy rázzák a fejüket. Azokat a gyónókat is feloldozza a pap, az Isten biztosan elnézi nekik, ha nem értették meg jól a parancsokat. Isten moldvát Csángó négereit sem ejtheti ki a figyelméből, ha már a sors ennyire elhagyta azt a földet. Mária asszony minden pünköstkor eljött Somjóra. Mindig elmondta enatyának, hogy ő nem biztos benne, vajon az eltelt esztendőben elszámolt-e minden vétkével, ezért most kezdi előről. Nem akarja becsapni Istent. Nem akar ő becsapni senkit, a papocskáját sem ott, Csángó földön. Aztán megnyugodott lélekkel, énekszóval indult haza, át a Kárpátokon, a Csángó keresztaljjal együtt. Tavaly először nem jött el Somjóra. Enatya nyugtalanul nézegette a Csángó csapatot. Mikor az utolsó öregasszont is feloldozta, megkérdezte tőle. Volt magukkal mindig egy idős asszony, Mária. Igen, volt. Meghalt szegény. Enatya megdermedte, és nem merte megkérdezni, hogy vajon magához vette a betegek szentségét. Megtudott-e gyónni halála előtt? A haldokló asszony mellett a papocska megszólalt-e elárult anyanyelvén? Vagy engedte, hogy Mária asszony tépett lélekkel kínzó bizonytalanságban álljon az ítélő bíró elé? Gyilkos, lélekgyilkos, motyogta. Én? Miért vagyok én gyilkos, drága papocska? Dehogy gyilkos maga néném, nem magára mondtam, nem is mondtam senkire. Azok az afrikai benszülöttek vajon elkárhoznak-e, ha nem gyónnak meg mindent, mert nem értik a pap nyelvét, és a pap sem az övékét. És moldvai paptársa vajon miként gyónna, erről kérdeznék. Gyilkos-e ő, vagy szintén áldozat? Erna atya megnyugodott abban, hogy Mária asszony Istennek is megvallotta, amit neki szokott esztendőkön át. Isten pedig megértette minden szavát. Minden nyelvet ismer, mert mindegyiket ő teremtette, egyenlőségre, teljességre. Értő jól, magyarul is.
4: Atyának és fiúnak és Szentlélek, Istennek nevében, amen. Ó, Uram, Istenem, tekints le magas mennyből, és figyelmez mireánk nyomorult szolgaidra, kik ime igaz szeretetből kívánjuk neked ezen utazásunkat legnagyobb tiszteletedre tenni. Ó, szerelmes Jézusom, add meg, hogy ezen utazásunkat úgy megtegyük, hogy neked és minden szenteknek tiszteletére legyen. Engedd, felséges Úristen, hogy ezen búcsújárásunkat olyan altatossággal végezzük, mint Jézus Krisztus te szent fiad végbe vitte. Atyai akaratodat, ó szerelmes szent angyalok, jöjjetek velünk, és segítsetek minket ezen imádságunk ajtatos végbevitelére. Őrizzetek meg minket a háborgó széltől és minden veszedelemtől, hogy egészségben, örömmel utazásunkat is elvégezzük, és egyesülvén veletek és az Isten színe előtt kedvesek legyünk. Amen.
1: Most a 90-es évekbeli történéseket figyelve szinte hihetetlennek tűnik, hogy Csíksomlyó is kicsit Trianon után lett ilyen nagyon jelentős búcsújáróhely. Csíksomlyó igazából a Felső-Székelyföldnek, Csíknak, Udvarhely és Háromszék katolikus részének volt a búcsújáró helye, illetőleg a moldvai magyaroknak, a katolikus csángó magyaroknak. Trianon után kezdődött meg az, hogy távolabbi belső erdélyi, mezőségi, kolozsmegyei, szilágymegyei településekről is kezdtek járni, sőt, megjelennek a partiumi megyék katolikus magyarjai is, például Szatmár németiből. Azaz egy-két évtized alatt éppen a kényszerű irányváltoztatások miatt Csíksomlyó egy erdélyi részi nagy búcsújáró helyé vált. A hagyományos vonzás körzete megmaradt, csak kiegészült egy hatalmas tájnak a búcsús népével. És ezt kézzel foghatóan is lehet látni. Az 1800-as évek végén a Kissomlyó hegyén a keresztút állomásait még egyszerű fakeresztek jelölték, a korabeli metszetek, rajzok ezt mutatják. És az 1920-as években változtatták ezt, megépítették át a Kálváriát, a keresztutat, műkő stációkat állítottak fel, és minden egyes stációra oda van írva, hogy melyik település állította. És talán, ha jól emlékszem a dátumra, 1926-ból Szatmár németi is felbukkan. Tehát az egész Romániához csatolt, nem csak a szűkebb értelemben vett Erdély, hanem az elcsatolt egykori magyarországi terület képviseltette magát már a 20-as évek második felében Csíksomlyón.
0: Ez egy óriási tömeg lehetett akkoriban.
1: Igen, óriási tömeg volt, hogyha óriásinak minősítünk mondjuk egy 30-40-50 ezeres tömeget. A mai csíksomlyói búcsús tömeggel összehasonlítva persze hát ez legfeljebb egy tizede vagy egy ötöde annak az ott 90-es években összegyűlt búcsús tömegnek, de akkoriban ez jelentős volt. Csíksomlyónál még az is persze közrejátszott, hogy ezért ezekről a távoli pontokról nehéz volt elérni, nem sokan vállalkoztak ilyen hosszú útra, viszont egy másik búcsújáró helyen, mondjuk egy Máriapócson, Mátraverebében, ott valóban nem volt ritka a két háború közötti időben már, vagy a 40-es években közvetlenül a második világháború után, hogy egy búcsúra százezres tömeg is összejön. Erre különösen 1947-48-ban a talán sokak által emlékezetes Mária év kapcsán több példa is volt. Ezt a Mária évet akkor Mindszenti hercegprímás esztergomi érsek hirdette meg és vezette. Ez egyfajta protestálás is volt nyilván az akkor már nagyon erősen hatalomban lévő és hatalmát egyre inkább totálissá kiépítő kommunista rendszerrel szemben.
4: Szent Ferenc atyánknak tiszteletére. Yeah.

bűnünk. Ó, Jézusnál könyörög érettünk. Ó, tekints kegyesen tisztelőidre, akik

Jézusnál könyörög érettünk, mint jó atyánkhoz mi örömmel megyünk. Dicső ünnepedre, hogy köszönthessünk. Ó, Szent Ferenc, alázattal kérünk, Úr Jézusnál könyörög érettünk. Ó, Szent Ferenc atyánk, tégedet kérünk, hogy e nagy útunkban légy a vezérünk. Ó, Szent Ferenc, alázattal kérünk,

0: Szeretünk, halálunk óráján, légy mi mellettünk, hogy a gonosz lélek nekünk ne arcon. Ó, Szent Ferenc, alázattal kérünk, Úr Jézusnál könyörög érettünk.
1: Említetted, hogy, bocsánat a kifejezésért, motorizálódik a 20. századra a búcsújárás, tehát vonattal, autóbuszokkal közlekednek. Mi veszett el ezáltal? Hiszen gondolom az az idő, amíg gyalog megközelítették a búcsújáró helyeket, az lelkileg is valamiféle fölkészülést lehetett. Szóval, mintha több lett volna lehetőség, hogy találkozzanak az Istennel, mint ugyanez, amikor mondjuk óránként 60 kilométeres sebességgel lehet megközelíteni.
2: Teljesen így van. Jól lehet azt hozzá kell tenni, hogy a régmúltban, tehát itt akár a középkorra, vagy a barokk századaira is gondolunk, az emberek akkor is, amikor tehették, igénybe vették például a hajós utakat. Éppen Szeged vonatkozásában tudunk hajós zarándokutakról is. De a magyarok, amikor jártak Aachenbe, akkor is a Majnán például, ha csak tehették, hajóval mentek. De kétségtelen, hogy az is azért egy lassú haladás volt, tehát nem nagyon rövidítette le az amúgy is hetekig, vagy netán Aachenbe hónapokig tartó zarándokutat. Valóban, a búcsújárás az egy jól megszerkesztett, összetett folyamat. Kezdődik azzal, hogy az ember már előre, jó előre készül lelkileg arra, hogy elmegy valahová egy búcsújáró helyre, egy kiválasztott búcsús ünnepre. Készül fizikailag is, hiszen sütni, főzni kell egy háziasszonynak, ugye, egy több napig tartó zarándokútra, hogy ő neki magának, vagy a hozzátartozóinak kellő élelme legyen. És valóban a több napig tartó, vagy akár csak egy napig tartó gyalogos búcsús úton éppen az emlegetett búcsúvezetők irányításával énekeltek, imádkoztak, útmenti kereszteknél megálltak, temetőknél megálltak, templomokhoz beköszöntek, fogadták őket esetleg harangzúgással katolikus helyeken. És hogyha ez több napon keresztül ment, akkor vállalták a fizikai fáradalmat is, hiszen naponta olyan átlagban 30-35 kilométer gyalogoltak, és ez több napon keresztül nyilván fárasztó. Vállalták a kényelmetlenséget, hiszen nem nagyon tudtak tisztálkodni. Kényelmetlen volt az éjszakai szállás, rövid az éjszakai alvás. Azaz volt egy nagyon erős vezeklés is ebbe, fizikai megpróbáltatás is. Persze benne volt ebben lelkileg az is, és éppen a kötetben is közölt hunszentmártoni búcsús énekek is elmondják, hogy veszélyek is voltak ezen az úton. Hiszen, hogyha valakit útközben baleset ért, hogy kerültek orvoshoz, és az énekszövegek elmondják, hogy nem biztos, hogy visszajönnek, vagy nem biztos, hogy még egyszer el tudnak menni a búcsújáró helyre. Tehát a zarándok út az egy jól megszerkesztett, jól felépített felkészülési szakasz volt a szenttel való találkozásra. És mire az ember odaért mondjuk Máriaradnára, Mátra Verebélybe, vagy bármelyik más búcsújáró helyre, testileg is, lelkileg is már nagyon várta a találkozást. És a csúcspont ugye az mindig a beköszönés volt, és a beköszönést követő néhány óra helyben végzett ájtatossága. A motorizált zarándoklatokkal ez a felkészülési időszak rövidült le, sokszor egészen drasztikusan, tehát most már oda lehet érni mondjuk korábban egy napos járóföldre lévő búcsújáró helyre egy óra vagy fél óra alatt, hiszen 60 kilométeres sebességgel még az autóbuszok is mennek, és az két napi járóföld. Azaz az embernek nincs ideje felkészülni arra, hogy találkozzon a szenttel. Ezért kicsit felületesebbé válnak ezek az arándoklatok. És sok esetben talán egyének a megmondhatói nem érik el azt a céljukat, amiért sokan csinálják mind a mai napig. Persze nem lehet azt mondani, hogy ez általános, hogy motorizálódik az arándoklat, és megszűnnek a gyalogos búcsújárások. Ugyanis éppen a 20. század vég embere jött rá arra, hogy milyen veszély van ebben az ő lelki élete szempontjából is, és gondoljunk csak arra, hogy nálunk is már a 70-es évek végén, ha jól emlékszem, megkezdődtek a Pilisi hegyeken át Nagymarosra vezetett hát kirándulások, amelyeket ifjúsági találkozóknak, ifjúsági zarándoklatoknak minősíthetünk. Ugyanilyenek voltak hajósan a Duna mentén. Ugyancsak a 70-es, 80-as években százával és talán ezerével vettek részt magyar fiatalok lengyelországi zarándoklatokon, ahol a lengyelek Varsóból Csenztohovába gyalogosan zarándokoltak, illetve zarándokolnak, és ennek nagyon nagy vonzereje van. Figyelve a búcsújárásokról szóló külföldi tudósításokat is, újra szerveződnek ezek a gyalogos zarándoklatok, hiszen van ezeknek egyfajta varázsa is. És a varázs nem csak abban áll, amit az előbb a felkészülésről, a lelki felkészülésről elmondtam, hanem abban is, hogy napjaink embere az erősen individualizálódott, elmagányosodott ugye ebben a mindenféle technikai segítő eszközzel felszerelt világban. És egy-egy ilyen gyalogos zarándoklat segít neki legalábbis időlegesen visszaállítani a közösséget, a közösségét, ahová ő tartozik. Ez lehet, hogy csak egy úgynevezett élménycsoport, de akkor is ez az élmény, ennek az igénye legalább pár napra, egy hétre összehoz nagyjából hasonló érdeklődésű, hasonló korú, hasonló beállítottságú, netántán még azonos világnézetű embereket is, akik jól érzik magukat együtt.
0: Neven napja reggelén, szín szeretélet.

0: atyára, holtunk után vezessen szent országába.
1: Túl a hirtelen a vallásosságon, melyek azok a személyes motivumok, amelyek zarándoklatra kényszerítenek valakit? Az élete problémáit megoldandó.
2: Hát ezek elsősorban lelki problémák, ahogy én a beszélgetések során megfigyeltem. Elsősorban az asszonyokkal, a nőkkel kapcsolatban. Ennek több oka is lehet. Egyrészt oka lehet az, hogy a 19. század második felében a vallásosság, a népi vallásosság különösen elnőiesedett. Vallásszociológiai felmérések is azt mutatják, hogy a 19. században először bizonyos értelmiségi rétegek, módosabb társadalmi csoportok szakadtak le a vallásgyakorlók köréről, majd aztán fokozatosan a férfiak. És a férfiaknál egy drasztikus változást az első világháború hozott. Az mindent megkérdőjelezett számukra, a két háború között ennek már nyomait látjuk, és hát napjainkra pedig fokozatosan. Az asszonyok voltak azok, talán még az 1960-as, 70-es évekig is, akik női voltuk miatt, családanya voltuk miatt, háziasszony, feleség voltuk miatt, sokkal inkább helyhez voltak kötve. Megtartói voltak bizonyos közösségi normáknak, hagyományoknak, kereteknek. Viszont éppen ezért ők nem nagyon tudtak kimozdulni mindennapjaikból. Nem nagyon tudtak a megszokotton, a sokszor unalmassá, monotonná és sokszor elviselhetetlenné vált életükön, mindennapjaikon változtatni, vagy abból kilépni. És ehhez segített sokakat, például a búcsújárás. Ez egy olyan eseménye volt a közösségi életnek, amelyben mindenki részt vehetett, anélkül, hogy a közösségi együttélés normáit megszegte volna, a részvételét a közösség elítélte volna, és például nagyon érdekes, kifejezetten Szent Anna napi búcsukkal kapcsolatban, Abaújban, dél-szlovákiai magyarok között is sokan elmondták ezt nekem. Szent Anna nap ugye az aratás idő kellős közepén van, és még az aratók számára is megengedte a közösség, a helyi norma, férfiak, nők számára, hogy arra a két-három napra, vagy rudnokra, vagy más helyre elzarándokoljanak. Azaz az asszonyok számára az zarándoklat egyrészt kilépést jelenthetett a mindennapjaikból, egy új közösséget jelenthetett a búcsúsút során, illetőleg a búcsújáró helyen. Másrészt, nyilván valamiféle mentál higién és szerepe is megvan ennek az egész zarándoklatnak. Először is a kegyhelyre a búcsúnyerés kiváltsága, a bűnbocsánat ígérvénye vitte az embereket. Ahhoz ott meg kellett gyónni és meg kellett áldozni. Tehát lelkileg megkönnyebbült az az ember, az az zarándok.
3: Táncházban című műsorunkban Ördög Csilla műsorát hallották, melyet Barna Gáborral készített a búcsújárásról 2001-ben. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
4: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
5: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 168. adása.

Herszkó Ágnes még a Honvéd együttes hivatásos táncosa volt, amikor elkezdett népzenét gyűjteni. Hozomány, Erdély népzene régen és most című albuma 2018-ban jelent meg, majd ezt követte a Magyar Vista dupla lemez. Ahogy telik az idő, változik az előadói hozzáállásom. Egyre kevésbé fontos az ego. Az lesz az elsődleges, hogy a zenéken keresztül bemutassam ezeket a különleges személyiségeket és az odavaló zenét. Meséli Herszkó Ágnes. A Hozomány sorozat első albuma egy mezőségi falu Visa zenéjét mutatja be.

azt, hogy Herzku Ágnes egykor elindult gyűjteni, a Gócs Gergelynek köszönheti, akivel sokáig zenéltek együtt. Az első néhány közös gyűjtést követően az énekesnő megtanulta, mit és hogyan érdemes kérdezni. A lelki háttér kapcsán pedig arról is tájékozódott, mit illik és mit nem egy ilyen beszélgetés zenélés során. Egy idő után így egyedül is útra kelhetett, cipelve a nehéz szalagos magnót. Fantasztikus élményt jelentettek ezek a találkozások, amelyek az ember szakmai önérzetére és felelősségtudatára is hatnak. Érdemes elolvasni Bartók tanulmányát arról, hogyan és miért gyűjtsünk népzenét. Mert ha valaki meg akarja ismerni a népzene stílusát, nem fogja tudni megtenni ezt pusztán a hangfelvételek alapján. Ne felejtsük el, ha az ember elmegy falura, még mindig van kitől kérdezni. Vallja Herzku Ágnes.

0: Herzko Ágnes Hozomány című lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

macsó, ha az est betakar, vár az a kislak a domb tetején.

0: az esbe takar. Vár az a kis lakatom tetején, gyere oda édes szeres belém. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csóka az esbe takar. Vár az a kis lakatom tetején, gyere oda édes szeres belém.
1: Dankó Rádió Pápán FM 96,4 a Magyar Zene Rádiója.

0: az ejhaj, hajlik a szedergaj, hazamegyek, megesküszünk a nyáron.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Dankó Rádió. Zalakarason FM 100,2. A magyar zene rádiója. Akinek a

jegenyefák, jegenyefák nem nőnek az égig. Húzassa el a cigánya százszor azt a régit. Jegenyefák nem nőnek az égig. Húnak bajnak orvosságát kiskocs.

picit ide.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: adik a ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Szentesen FM 91,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Kócán Dávid. A holnapi és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei-soroksári Dunaág zsilipjét is. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését szombaton reggel kezdték el, és az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Vitézi Dávid szombaton jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A görög sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkírosz szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint lakott terület jelenleg nincs veszélyben. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város híres szülötte, Antonello da Messina reneszánsz festő egyik oltárképének 3 tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény nagy boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep, és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Végül az időjárásról. Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, akár intenzívebb zivatarok. A szél több felé megerősödik, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. A pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Ábrándos szép napok, énekelte Dolly. Jó reggelt kívánok, derűs napot. Nem is indulhatott volna jobban mai műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 17-én hétfőn itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Tartsanak velem a következő 4 órában, és kollégáim segítségével gondoskodunk róla, hogy jól érezzék magukat. A szerkesztő Nemesniki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is örömteli rádiózást kívánok. Hamarosan érkezik történelmi visszatekintésünk. Névnaposok és híres születésnaposok is lesznek. Népszerű dalokat választottunk most is. Paprika Show Kovács Apollónia előadásában. Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót. Darvas Iván énekli majd. Radics Gigitől pedig meghallgatjuk a Boldogság és Én című örökzöld slágert. De most itt a Magyar Zene Rádiójában Szeredi Krisztina énekel. A Balaton tükrén táncot jár a szél. Ébredjenek velem!

0: igaz lesz talán.
1: 6:45.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1932-ben volt az első magyarországi villamosított vasútvonal átadása. A Budapest-Hegyeshalom útvonalon a Kandó-féle villanymozdony közlekedik. 1977-ben az Arktika orosz atomi égtörő a tengerhajózás történetében először áttöri az északi-sarki medence jégpáncélját, és eljut a sarkra. 1977-ben ezen a napon a budapesti Népligetben megnyitják a planetáriumot. A planetárium célja a tudományos ismeretterjesztés szolgálata volt, és az, hogy hidat alkosson a csillagászat és a nagy közönség között. 1991-ben ezen a napon II. János Pál pápa magyarországi látogatásán szentmisét celebrál a Pogányi repülőtéren. 1996-ban Claude André de Chy első francia űrhajós nőként a Soyuz TM-24 űrhajóval elindul a Mir űrállomásra. 2017-ben terrortámadás történt Barcelonában. Egy fehér furgon hajtott a tömegbe Barcelona híres sétáló utcáján, a La Ramblán. Eddig tartott a múlt, és most visszatérünk a jelenbe,

ahol operett következik. Huszka Jenő és Martos Ferenc Lili Bárónő című operettjéből következik a Tündér királynő Légy a párom. Az előadók Bojtos Luca és Cikora László. Kísér Hankó József és zenekara. Jó rádiózást!

ma is napos időre számíthatunk, viszont délután a Dunántúl fölé egy közeledő hidegfront hatására vastagabb felhők érkezhetnek, és nyugaton, északnyugaton helyenként már futó zápor, zivatar kialakulhat. Ma ünnepli névnapját Aminta, Arikán, Emiliana és Ete, de a főnévnapos Jácint, görög eredetű férfi név, amely a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából származik. Magának a Jácint virágnak a neve is a mondai alak nevéből származik. Boldog névnapot kívánunk! A szerelem néha bizony fájdalmat is okoz. És azt hiszem, hogy egy-egy csalódás után mindannyian keressük, mi az, ami egy kicsit felvidít bennünket. A következő dal szerint ehhez nem kell más, csak egy kis zene, egy kis tánc, no és persze egy tangó, amely mellett talán még a bánatot is könnyebb elfelejteni. Fogadják szeretettel Rozsnyai Sándor és Horváth Imre szerzeményét Darvas Iván előadásában. Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót.

táncolt a csapvihar. Ó, szomorú szíved az, mire jó, majd meggyógyít egy kis zeneszó. Nézzek én szemedbe, mi baj?

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

0: 2 perc múlva 6:45.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1845-ben született Pártos Gyula építész, aki Lechner Ödön mellett a magyar stílusú szecesszió úttörője. 1852-ben Kis György szobrászművész született, a magyar épület és köztérű szobrászat egyik jeles képviselője. 1887-ben IV. Károly magyar és cseh király, első Károly néven osztrák császár. 1939-ben született ezen a napon Kállai Kisernő Kossuth és kétszeres Liszt Ferenc díjas klarinét és tárogató művész, aki külföldi vendégszereplései által szinte az egész világot bejárta. 1942-ben született Újréti László, Jászai Mari díjas színész, a József Attila Színház örökös tagja. 1943-ban Robert De Niro született, kétszeres Oscar-díjas, amerikai filmszínész, producer és rendező. Csak néhány filmet említek. Éjszakai rohanás, Nem vagyunk mi angyalok, Apádra ütök. 1952-ben született Nelson Piquet, brazil autóversenyző, a Formula 1 háromszoros világbajnoka. 1970-ben Kovács István olimpiai világ- és Európa bajnok ökölvívó született, valamint ma ünnepi születésnapját Radics Gigi énekesnő. A következő dalt küldjük minden születésnaposnak. Fogadják szeretettel Bágya András és Szenes Iván szerzeményét, A boldogság és én, az előadó, a születésnapos Radics Gigi. Derűs napot!

0: Klubrádió. Rádió. Nagy Kanizsán FM 106,7. A Magyar Zene Rádiója.
1: Haragszom a töködre, rámászott a kukorica föld.

reggelt kívánok! Nem sokára első óránk végéhez közeledünk, és jönnek a hírek. Addig Tordai Zoltáné zenekara játszik. A következő órát 60-i Kisgyöngyi felvételével indítjuk. Kün a dorozsmai határban. Tartsanak velem 7 óra után is. Szeretettel várom vissza Önöket.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk Önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Kócán Dávid. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek, őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Erdőtűzoltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik három utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragózától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 ember telepítettek ki. Németországban elrendelték egy határváros részleges kiürítését a szomszédos Belgiumban pusztító hatalmas erdőtűz miatt. A hatóságok attól tartanak, hogy a lángok elérhetik Monschau település nyugati szélét. Közben több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén harmadik napja pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Eddig 3000 hektárnyi terület égett le, már mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. Mintegy 300 különböző afrikai országokból érkezett határsértőt vettek őrizetbe a marokkói biztonsági erők. A migránsok a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai Ceuta városákba akartak bejutni. A marokkói állami média közlése szerint őrizetbe vettek 60 marokkóit is, akik segítettek nekik. Július végén alig 24 óra leforgása alatt több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a spanyol exklávéba. Többségük később visszatért Marokkóba. Végül az időjárásról. Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, akár intenzívebb zivatarok. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. A pontos idő 7 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

reggelt kívánok, derűs napot! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 17-én hétfőn itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Örülök, hogy együtt tölthetjük ezt az órát is. Ebben az órában beszélünk majd a jeges medvékről, ellátogatunk a nap településére, és természetesen napi népzenei szótárunk sem maradhat ki. Népszerű dalokat választottunk. Gyere a diszkóklub elé, Szűcs Judittól. Muzsikálj csak muzsikálj, Szigeti Felcsi énekli majd. És Lévai Enikő előadásában meghallgatjuk Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből Szilvia belépőjét. De most itt elsőként a Magyar Zene Rádiójában a Korál együttes következik a Kevés voltam neked című dalával. Ébredjenek velünk!

jeges medvéket hófehér bundájukról ismerjük. Egyes állatkertekben azonban időnként egészen szokatlan zöld színt ölthetnek. Az 1970-es évek végén kutatók több fogságban tartott példánynál is megfigyelték ezt a jelenséget, később pedig az okára is fény derült. A jeges medvék szőre valójában nem fehér. A szőrszálok áttetszőek, és ezért látjuk őket fehérnek vagy krémszínűnek, mert visszaverik a környezetükből érkező fényt. A havas jeges élőhelyen ez a rejtőzködést is segíti. Meleg és párás környezetben azonban egészen más történhet. A szingapúri állatkertben például 2004-ben két jeges medve, Seva és 13 éves fia Inuka bundáján jelentek meg feltűnő zöld foltok. A vizsgálatok kimutatták, hogy az elszíneződést algák okozták. Szerencsére nem jelent veszélyt az állatokra. Így legközelebb, ha zöld jeges medvét látunk, már tudjuk, nem egy különleges fajjal van dolgunk, csupán a természet játszott egy kicsit a színekkel. Most Fényes György énekel, Ifjabb Erkki Bélai zenekarával. Minden nagy örömnek nagy bánata vége. Derűs napot!

Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset történt a Váci úti felüljáró mellett, befelé a Róbert Károly körútnál. Továbbra is lezárások vannak az augusztus 20-ai rendezvények miatt, és vezessenek körültekintően az Árpád út, István úti csomópontban, mert jelzőlámpa meghibásodás történt. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon. Vezessenek körültekintően. Hamarosan Charlie és Somló Tamás énekli a Vallomás című dalt, de előtte hallgassuk meg Bágya András és G. Dénes György szerzeményét Jan Zakata előadásában. Párton! Derűs napot!

0: Csak ennyit akartam mondani.
1: Ez egy ballada, vallomás. Bartó Tamástól.

0: Somló Tamás!
1: És a Charlie!
2: Dankó Rádió. Durban FM 106,4. A magyar zene rádiója.

0: fáradtságomat könnyebb szívvel viselem.
1: 6 perc múlva 3:48.
2: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
1: Gölle község Somogy vármegyében a Kaposvári járásban található. A hagyomány szerint a tatárok elől menekülő negyedik Béla király és kísérete ezen a tájon eltévedt, és az ott élő jobbágyok és kanászok mutatták meg a Dalmáciába vezető utat. Negyedik Béla király lovát hívta Göllének, ezért a település róla kapta a nevét. A községet egy 1550-ből származó oklevél említi először. A török pusztítás után 1618-ban népesült be újra a község. Gölle környéke már a régi időktől fogva neves mezőgazdasági vidék volt. Híresek voltak a jó termőföldjei és a jó minőségű haszonállatai. A falubeli gazdák több kiállításon is érmet nyertek állataikkal. A község határában a gazdálkodással összefüggően több kisebb puszta alakult ki, és ezek többsége ma már nincs meg, vagy más településhez sodródtak. A falu híre szülöttének Fekete István írónak és Rácvali színész és énekesnőnek szülőházában emlékmúzeum látogatható. Ha tehetik, önök is látogassanak el Göllére. Melis György az opera irodalom szinte minden jelentős bariton szerepét elénekelte. Énektudása mellett színészi tevékenységét is elismerték. Szlovák anyanyelvűként ráadásul a szép magyar beszédért járó Kazinczy díjat is átvehette. Kivételes hangja és előadói egyénisége azonban nem csak az opera színpadon érvényesült. Szívesen énekelt operettet, népdalt és magyar nótát is. Most hallgassunk meg egy andalgót Melis György előadásában. Lenn a falu végén, utána pedig Bányai Márton énekel egy friss csárdást. Jó rádiózást!

a csárdás jó, a nóta szép, a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, mint a nátszál az a lányka. Szélsebesen perdül vélem, mégse fáradt kicsi lába. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a bölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

0: Krisztus éjszakon trász rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a bölgős éjszakon trász rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.
1: Dankó Rádió. Szegeden FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

Jó reggelt kívánok! Önök a Dankó Rádiót hallgatják. Hamarosan érkezik napi népzenei szótárunk, melyben dr. Juhász Katalin Szent Istvánról mesél. Következő zenei óránkat Hüvösvölgyi Ildikó felvételével kezdjük. Jaj, de jó a habos sütemény! Maradjanak velem, várom vissza önöket. Derűs napot!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Szent István király ünnepe hetében. Államalapító királyunkat Szent László kezdeményezésére 1083. augusztus 20-án Székesfehérvárot avatták szentté. Tiszteletére a legelterjedtebb verses históriát Rajmundus mester írta 1270 és 80 között. A Szent István tiszteletére írt teljes latin nyelvű Esztergomban és az ország legnagyobb részén nagyjából a 17. század közepéig alkalmazott verses zsolozsma a középkori magyarországi irodalom és zenetörténet egyik remek műve. Ennek antifónáit, vagyis keretverseit és válaszos zsoltárait alkalmazta 18. századi népének dallamra Medgyesi Est Norbert a Kovács Andrea szerkesztőtársával kiadott Énekek Szent István tiszteletére című kötetben Csanád Béla és Sík Sándor fordítása szerint. A kötet hangzó mellékletét Vakler Anna vezetésével a Zeneakadémia hallgatói közreműködésével rögzítették. A bevezetőben, Annus Réka előadásában már hallhattuk a kezdő versszakot. Most a Szent István életére, uralkodói bölcsességére, királyi, apostoli hivatására és jelentőségére utaló versszakokat idézzük a 13. századi verses zsolozsmából, ugyancsak Annus Réka előadásában.

0: felígy.
1: Medgyessy Norbert kötetében külön fejezetben szerepelnek a Szent István tiszteletére született köszöntő és könyörgő énekek. A Jász Nagykun Szolnok megyei Csépán maradt fenn Szabados József 18. századi kántorkönyve, amelyből a most következő költői szépségű fohászt idézzük. Dallama az 1500-as évekből való, 4 plusz 6-os szótagszáma középkori gregorián himnusz ritmust őriz. A mai hívek az Angyaloknak nagyságos asszonya kezdetű népének szöveggel ismerik. Nem Csics Kinga énekel. Ezzel kívánok minden kedves hallgatónknak szép ünnepet, amelyen egyúttal Szent István oltalmába ajánlhatjuk a rendkívüli szárazsággal és vízhiánnyal küzdő magyar hazánkat.
2: Magyar

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szörényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankórádió, a magyar zenerádió.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Hétről hétre különleges vendégek,
4: óriási csaták,
5: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Kócán Dávid. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül, életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárcavezető hozzátette, az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Több mint 100 épületet megrongált és 180 ezer fogyasztónál okozott áramszünetet a Hawaiin végig söprő hurrikán. A Lala trópusi vihar szombaton érte el az Egyesült Államokhoz tartozó szigetcsoportot. Villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott, a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak biztonságos helyen, miután egy ember életét vesztette. A hurrikán mostanra elhagyta a térséget. Véget ért a párizsi vizes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen. Ezzel a kontinens viadalon egyedüliként háromszor állt a dobogó tetején. A mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A magyar küldöttség első aranyát a nyílt vízi úszó Betlehem Dávid szerezte meg a 3 kilométeres távban. Végül az időjárásról. Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, akár hevesebb zivatarok. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, késő este 18-27 fok várható. A pontos idő 8 óra 4 perc.
9: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.
10: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik,

én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekik a kezükben

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 17-én hétfőn, itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy velem tartanak. Ebben az órában lesznek egészségpercek, és megint főzünk valami finomat. Elhangzik majd a Volt nekem egy dédnagyapám, Zsuzsa Mihálytól. Úgy szeretném meghálálni Budai Beatrix előadásában, a Csudiót pedig Cakó Julianna énekli. A folytatásban itt a Dankó Rádióban most Csala Judit énekel. Rózsabokorban jöttem a világra. Jó reggelt!

nos

0: 4:09 van.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Ebben a nyári hőségben a napszúrás sajnos nem ritka jelenség. Mégis sokan alábecsüljük, mennyire komoly is tud lenni. A napszúrás lényege, hogy a fej túlmelegszik. A közvetlen napsugárzás pedig az agyhártyát irritálja, a folyamatot az indítja be, hogy a szervezet hőháztartása felborul. A kockázatot növeli a folyadékhiány, a tűzőnapon végzett fizikai aktivitás, a fedetlen fej, a magas páratartalom, ami csökkenti az izzadás hatékonyságát. És hogy mennyi idő alatt múlik el, ez változó. Egy enyhe napszúrás általában 1-2 nap alatt. Közepes vagy súlyos eset 3-5 napig is eltarthat. És a fejfájás, fáradtság akár tovább is megmaradhat. Nagyon súlyos napszúrás esetén a teljes regeneráció akár hetekig is elhúzódhat. Mit tudunk ellene tenni? Azonnal árnyékba vagy hűvös helyre kell mennünk, folyadékpotlás mindenképpen szükséges, víz, enyhén sós ital vagy izotóniás oldat, és ami nagyon fontos, a fej hűtése, hideg borogatás, ventilátor. És ha tehetjük, akkor pihenjünk és kerüljük a fizikai terhelést. Szükség esetén pedig lázcsillapítót is tudunk használni. Most Tarnai Kis László énekel, gyöngyvirágos kiskertetben. Kísér Jónás Géza és zenekara. Derűs napot!

Örökzöldek a Dankó Rádióban.

aprilis napot. Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál Egri József. A következő percekben különböző hangulatú dallamokkal várjuk Önöket. Hamarosan felcsendül a Csúdió, a Májfelédi című musicalből Szakó Julianna előadásában, Baranyai István és zenekara kíséretével. Előtte Jenei Gábor énekli az Elvennélek én, csak adnának című andalgót Toki Balogernő és zenekarával. Felcsendül majd az Azt hiszed, hogy boldog vagy már című nóta is Jákovero előadásában Déki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével. Ám most elsőként világzenét hallgatunk a Napos oldal előadásában, Embertelen dal. Este 21 órától pedig még több világzenét hallgathatnak. Jó rádiózást!

0: 5 perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Mai receptünk egy hűsítő gazpacho. A hozzávalók 1 kg paradicsom, 1 darab kígyó uborka és 1 fél közepes vöröshagyma, valamint 2 gereszt fokhagyma, 1,5 evőkanál balzsamecet, 70 ml olívaolaj, só ízlés szerint. A paradicsomokat megmossuk, és egy éles késsel lehúzzuk a héját. Ne dobjuk forró vízbe, hiába gyorsabb úgy, mert ez egy nyers leves. Kivesszük a magházat és felkockázzuk, tálba tesszük. Az uborkát meghámozzuk, felkockázzuk és hozzáadjuk. Mehet mellé a nagyobb darabokra vágott vöröshagyma és a fokhagyma. Az egészet turmixgépbe tesszük és alaposan összedaráljuk. Sózzuk, beleöntjük az olívaolajat és a balzsamecetet, majd jól lehűtjük. Ha esetleg sűrű lenne tálaláskor, kis vízzel higítjuk. Jó étvágyat kívánunk! A finom étel mellé Bokor János felvételét nyújtjuk át önöknek, ifjabb Sárközi Lajos és Gála zenekara kíséretével. Azért, hogy én szegény legény vagyok. Derűs napot!
2: Azért, hogy

hol van életem. Szerető azonban él a nejön engem, de meghalni is kész volna életem. Az én babám rózsaszín szoknya,

a nehéz próbálatot, mert az ökör a véletem magának szánja. Az anyja a lányát nem magának szánja, mert ha magának szánja, zárja a létkába, ne jedesse vélem estére.

vagyok, ha megölel a babám, mindjárt megcsósul. De én is elhervadok, hely, de beteg vagyok, ha megölel a babám, mindjárt megcsósul. Hogy sárgul már a kukoricaszár, vadvirágos, madártalos,

0: mi egymásé leszünk. Bár!
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

0: csináltok.
1: Derűs napot! Szeretettel köszöntöm Önöket! Hamarosan érkeznek a hírek, addig Németh Csicsó József és zenekar muzsikál. A következő órát egy jó kis vidám csárdással kezdjük Hajnal Nikolett előadásában. Hencidától Boncidáig. Várom vissza Önöket 9 után is. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szentjobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bdeneme Tímea, a mikrofonnál Kócán Dávid. A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét is. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drón semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erdőtűz oltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik 3 utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragózától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 ember telepítettek ki. Németországban elrendelték egy határváros részleges kiürítését a szomszédos Belgiumban pusztító hatalmas erdőtűz miatt. A hatóságok attól tartanak, hogy a lángok elérhetik Monschau település nyugati szélét. Az evakuáltaknak egy középiskolában alakítottak ki átmeneti szállást. Közben több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén 3. napja pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Eddig 3000 hektárnyi terület égett le, már mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. Idehaza a felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysó és a tűzi játék után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Végül az időjárásról. A gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap, majd délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, akár hevesebb zivatarok. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, késő este 18-27 fok várható. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Derűs napot, szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 17-én itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Örülök, hogy most is minket hallgatnak. Ebben az órában lesz a 7 nóta üzenete, és persze nem maradnak el a szebbnél szebb dallamok sem. Tűzpiros rózsaszál Szóka Júliától. Meseautó Miklósa Erika és Dolhai Attila előadásában. Hello Baby Márkus László énekli majd. A folytatásban itt a Magyar Zene Rádiójában operett következik. Fogadják szeretettel Kálmán Imre a Cigány Primás című operettjéből a Hadszat Szárét című dalt Széles Flóra és Laki Péter előadásában. Derűs napot!

cári, erre mocs a cári, arra elállt a sarka, ne változ nekem marcsa, mocs a cári, mert ő mocs a cári.

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk.
1: Hívlak akkor is, ha nem jössz. Számomra ez a dal a feltétel nélküli szeretetről szól. Arról az érzésről, amely akkor is tovább él, ha nincs viszonzás, ha másik távol van, vagy talán már el sem érhető. Különösen szép, hogy a legapróbb részletekkel idézi fel, hogy milyen csodálatos érzés szerelmesnek lenni. Hiszen amikor szerelmesek vagyunk, akkor minden, ami a kedvesünkhöz kapcsolódik, hirtelen sokkal szebbnek és értékesebbnek tűnik. Legyen az akár egy mosoly, vagy egy saját kezüleg vart ruha. Különösen megható számomra az a sor, mely így szól. Amikor én rád gondolok, már az is imádság. Gyönyörű gondolat. A szeretett emberre való emlékezés nem egyszerű vágyakozás, hanem egy bensőséges, tiszta érzésé válik, amely a hithez, az imádsághoz hasonlítható. A dal végére pedig a szerelem annyira kiteljesedik, hogy nem csak a kedvesét szereti, hanem mindazt, ami hozzá kapcsolódik, és az egész világot. Úgy gondolom, hogy ez a tiszta, önzetlen érzelem teszi ezt a dalt ma is olyan időtlenné és meghatóvá. Most hallgassuk meg Fráter Lóránt és Farkas Imre szerzeményét Bojtor Imre előadásában. Kísér Boros Lajos és zenekara. Hívlak akkor is, ha nem jössz. Dankó Rádió.

Köszöntöm a kedves hallgatókat! A tikkasztó nyári napokon a bosszantó rovarok és veszélyes darazsak könnyen tönkre tehetik a kerti pihenést. Ezt mi is megtapasztaltuk ma reggel, amikor a szokásos reggeli kávénkat fogyasztottuk a rádió büféjében a műsor előtt. Sokan ilyenkor ösztönösen, hirtelen mozdulatokkal vagy hadonászva próbálják elhesegetni a betolakodókat. A bosszúságon túl a darazsak jelenléte komoly egészségügyi kockázatot hordoz magában. Egyetlen figyelmetlen korty a pohárból, vagy egy óvatlan harapás a szendvicsből akár az életünkbe is kerülhet, ha a rovar a szájüregben vagy a torkunkban csíp meg bennünket. Így a rovarok elpusztítása vagy elkergetése sokak számára szó szerint életbevágó kérdés. És hogy hogyan tudjuk távol tartani őket? Az egyik megoldás a vizes flakkonos trükk. Amint egy nem kívánatos darázs közeledik az étkező asztalhoz, biztonságos távolságból permetezzünk felé egyszer vagy kétszer a finom vízpárából. A rovarok a nedvességet azonnal záporként érzékelik, és pillanatok alatt elmenekülnek, visszatérnek a fészkükbe. Egy másik zseniális megoldás a barna papírzacskó használata. Csupán gyűrjünk össze egy egyszerű papír reggeliző zacskót, formázunk belőle egy kis fészket, és akasszuk fel jól látható helyre a kerti asztal fölé. A rovarok rivalizáló darázskolónia fészkének fogják nézni. Az ösztöneiknek köszönhetően azonnal elkerülik a környéket. Legyünk körültekintőek! A meseautó 1934-ben került a mozikba, és hamar a magyar filmtörténet egyik legnépszerűbb romantikus vígjátékává vált. A film Kabos Gyula, Perczel Zita és Törzs Jenő főszereplésével készült, és az egyik legismertebb dala Márkus Alfréd és Harmath Imre szerzeménye, amely azóta igazi örökzöldé vált. Hamarosan Miklósa Erika és Dolhai Attila előadásában csendül fel a meseautó című dal, de előtte Szécsi Pál énekel. Ott állt a dombtetőn. Jó rádiózást!

Derűs napot, szeretettel köszöntöm Önöket! A hétfői aranylemezekből megismerhetik a Millió rózsaszál című dal valódi történetét is. A folytatásban Balogh Géza és Lórán György szerzeményét, Kovács Erzsi Emerton díjas énekesnő, előadó művész, a magyar tánczene egyik kiemelkedő alakja előadásában hallgatjuk meg. Szeretlek akkor is! Utána pedig jön az Illés a Táska Rádióval. Jó rádiózást!

derűs napot! Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban. Itt az idő, hogy különleges Dankó klubos felvételekkel szórakoztassuk Önöket. 2024-ben a Dankó gálán a Magyar Zeneházában Ferenczi György elénekelte az Én úgy szeretek részeg lenni című dalt ifjabb Sárközi Lajos és Gála zenekarával. Ezután Pór Péter érkezik a Dankó Rádió képzeletbeli színpadára, aki 2018-ban Zalaegerszegen egy örökzöld csokrot nyújtott át a közönség nagy örömére. Ezt követően pedig Aracki Lászlót hallgatjuk meg, aki 2016-ban a Tária színpad mikroszínpadán elénekelte óriási nagy slágerét, a Pókháló van már az ablakon. Jó szórakozást kívánunk!

0: Köszönöm.
1: Hamarosan 10 óra, így műsorunk végéhez érünk. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A hírekig a Jereb együttes játszik. 10 után aranylemezek Tölgyi Krisztával, 12 órakor jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix várja önöket. 14 órától pedig szívküldi szívnek szívesen a házigazda Gál Zoltán. Holnap reggel 6 órakor ismét várom önöket. Ébredjenek velem, kezdjük vidáman a napot. További jó rádiózást kívánok a szerkesztő Nemes Niki, a zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is. Búcsúzik a műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra, derűs napot!

0: megyéről Vármegyére. Somogy.
1: Titokzatos betűk világa. Göllei bélyeges téglagyűjtemény. A göllei Őri Nándor tagja a Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesületének. Ez egy közel 200 fős közösség a Kárpát-medence minden tájáról. A Magyar Királyság területén egyedülálló formagazdagságban készítettek bélyeges vagy pecsétes téglákat az elmúlt évszázadokban. A téglabélyegek különleges módon mutatják be a közösséget, a környéket, a történelmet. Kapcsolódnak a birtokos családokhoz, egyházi méltóságokhoz, jeles eseményekhez, népi szimbólumokhoz. A 2007 óta működő egyesület célja minél több bélyeges téglát összegyűjteni és azok tartalmát, jelentését megfejteni. Sajátságos nyelvezet ez, hiszen egy-egy cirádás betű alapján kell azonosítani az eredetet. Ezek a rövidítések jellemzően latin, német és magyar nevekre, szavakra utalnak. Az egyesület kiadványaiban több ezer téglabélyeget ismertet meg az olvasókkal. A Somogy vármegyei Göllén 2009 óta létező gyűjtemény mintegy 500 bélyeges téglát számlál az ország szinte minden területéről. A faluban és környékén is vetettek vályogot, égettek téglát. A szájhagyomány számon tart egy Gál nevű mestert, így minden valószínűséggel az ő kezei közül kerültek ki a településen gyakran használt G-betűs téglák. A kiállítás bemutat egyedi téglákat és olyan eszközöket, valamint fényképeket, amelyek segítségével megismerhetjük a téglakészítés fogásait is.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk Önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imel, a mikrofonnál Kócán Dávid. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa a súlyos sérülteket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahol tegnap válságstábot állítottak fel, miután a vajdaságba hazatartó busz tragikus balesetet szenvedett az M3-as autópályán Mezőkeresztesnél. 12-en meghaltak, 10-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, két ember állapota továbbra is válságos. Donald Tusk kormányfő tegnap azt közölte, orvosokat, ápolókat küldenek Magyarországra, hogy segítsenek a sérültek ellátásában, akiknek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. A Brianszki régióban pedig dróntámadásban vesztette életét egy helyi lakos. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. Ketten meghaltak, hárman megsebesültek. A támadásokban családi házak, gazdasági épületek, raktárhelyiségek, gabonatárolók rongálódtak meg. Idehaza őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a leheltéri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő nő segített, próbáltak beavatkozni, majd rendőrt hívtak. Később a férfit a kihallgatása után elengedték. Az esetről beszámoló posztot sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére a BRFK közölte, mivel a férfi megelőző távoltartási végzés szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene. A további zaklatás gyanúja miatt pedig ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Csak nem 120 vendéglátóhelyet ellenőrzött a Sziget Fesztiválon a Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest vármegyei kormányhivatallal. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Néhány esetben azonban nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárást indítottak. Végül az időjárásról. Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhős ég mellett több órás napsütés valószínű. Majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
8: Aranylemezek.
9: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai összeállításunk első részében Putnoki Gábor, az Edda, az Omega, a Fonográf, Hofi Géza és Kós János, Katona Klári, Zárai Márta és Vámosi János és a Hungária egy-egy nagy sikerét is hallhatják. Kezdésként pedig a Legyetek jók, a tudtok című olasz film főcímdala hangzik el a Napóleon Bulvár előadásában 1990-ből. Jó szórakozást kívánok!
8: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

bakancsos Edda korszak egyik legszebb rockballadájával, Slamovics István, Barta Alfonz és Pataki Attila Álmodtam egy világot című dalával folytatjuk az aranylemezeket. Utána pedig 10 évvel korábbról az 1970-es Made in Hungary rádiós dalverseny mezőnyéből idézzük fel Autede és Szenes Iván Mindenkit érhet szerelem című szerzeményét, amit Mátrai Zsuzsa énekelt a Magyar Rádió és Televízió vonós tánczenekara kíséretével.

Akik kevéssé jártasak a beat korszak zenéjében, talán meglepődnek azon, hogy S. Nagy István még az Omegának is írt dalszöveget. Presser Gábor zenéjével már szól is a Rózsafák, 1968-ból az aranylemezen.

Ahogy változik körülöttünk a világ, egyre több olyan dolog tűnik el, ami számunkra még természetes volt, de a mai tinik talán már azt sem tudják, miről beszélünk. Azon már meg sem lepődünk, hogy nem tudják, mire használták régen a petróleumlámpát vagy a sparheltet, amit mondjuk én is már csak a dédnagymamámnál láttam gyerekkoromban. A mostani 40-esek, 50-esek azt még tudják, mitől volt forradalmi újítás a születésük előtt a 60-as években a táskarádió vagy a mambó magnó, amit a szüleik használtak, de látni, ők már nem biztos, hogy láttak ilyen eszközöket. De nincs ezzel semmi baj, a változás hozzátartozik az élethez. De az, hogy a mostani 10-20 évesek, akik már 2000 után születtek, a hagyományos tárcsázós telefonokkal sem tudnak mit kezdeni, vagy a 90-es évek walkmanjeit sem ismerik fel, amiket a szüleik nap mint nap használtak, az azért melbe tudja vágni rendesen az embert, ugye? Én is ebbe a korosztályba tartozom, és nekem például még voltak levelező partnereim is, magyar, orosz és svéd gyerekek, de mára kiment a divatból a levelezés is, hiszen ma már legfeljebb hivatalos ügyekben kapunk levelet, de sokan már azt sem, mert átálltak a környezetbarát online kapcsolattartásra a bankjukkal vagy a biztosítójukkal, és a csekkeket is online fizetik be, hogy ne kelljen sorba állni a postán. A fiataloknak ma már az e-mail is inkább formális kommunikációs csatorna, és inkább dobnak egymásnak egy rövid üzenetet az okostelefonjukon, ha valakivel megbeszélni valójuk van. Pedig megvolt a bája annak idején a levelezésnek, a reményteli várakozásnak egy-egy válaszra, pláne ha szerelmes levélről volt szó. Szörényi Levente és Bródi János egy szakítás utáni állapotot dolgozott fel dalban, amiben már választ sem vártak. Az aranylemezeket a fonográf Levél a távolból című dalával folytatjuk 1976-ból.

0: Két olyan dal következik az aranylemezekben, amelyek különböző generációkat kötnek össze. 1976-ban született Malek Miklós és Szenes Iván szerzeménye a Macska Duett, amiben a korszak számos örökzöldjét ismerhetjük fel Hoffi Géza és Kós János zseniális előadásában. Utána pedig a 80-as évek gyermekeinek kedvezünk, akik a Három Kívánság című műsort nézték anno a tévében. A főcímdalt Heilig Gábor szerezte, és a 100 Folk Celsius adja elő.
1: Egyetem, begyelem, tengertánc, cica, mica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az eget!

0: akkor szaladj te.
1: Vigyázz, jön a faj!
2: Ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csípni a bőrét, el nem veszi meg.

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba,
2: azt a terem buráját, hát ilyen lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj, minden lukba dug.

0: Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam, egérke, rád emlékezem, de fáj a kezem.
1: Ez itt a tét, mint az

kulcsot fogtam meg én igazán. Zavartalak, jaj, jaj, én igazán. Üldöztelek.

0: hallgat, acudar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, új balga.
0: Ez a macska farka.
1: Na.

0: Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.
1: Nehéz a nehézséggel szemben.

Akinek bármilyen kétsége lenne, annak az aranylemezekben most bebizonyítom, mennyire változatos volt a 80-as évek magyar könnyű zenéje. Három dalt választottunk mára 1981-ből, amelyek mind óriási slágerek voltak, de különbözőbbek nem is lehetnének. Máté Péter és S. Nagy István írta a Köszönet a boldog évekért című táncdalt Zárai Mártának és Vámosi Jánosnak. Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeménye a Titkos szobák szerelme, amit Katona Klárített feledhetetlen örökzöldé. A Hungária pedig 1981-ben nyerte meg a Tessék választani rádiós dalversenyt Fenyő Miklós és Lovai Gábor multimilliómos jazzdobos című bulislágerével.

Az aranylemezek első részét a Gaudeamus Igi Tour című tradicionális diákdal feldolgozásával zárjuk Bergendi István hangszerelésében a Bergendi Együttes előadásában. A 11 órai hírek után pedig belevágunk a mai képzeletbeli időutazásunk második részébe, amit a V-motorokkal fogunk indítani.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Kócán Dávid. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, két ember állapota továbbra is válságos. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a külügyminiszterhelyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését, a baleset okait pedig a lengyel rendőrökkel és ügyészekkel vizsgálják majd. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. A Branszki régióban pedig dróntámadásban vesztette életét egy helyi lakos. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. 2 meghaltak, 3 megsebesültek. A támadásokban családi házak, gazdasági épületek, raktárhelyiségek, gabonatárolók rongálódtak meg. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Sülyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. A testület a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvénymódosítás elleni kifogást csütörtökön elutasította. Adományt gyűjtenek a Győri Rába étteremben található hatalmas márványdombormű megmentéséért. A Munkácsy díjas szobrászművészek monumentális alkotása 1979-ben került a létesítmény falára. Az épületet azonban lebontják. A tervek szerint az alkotás a Széchenyi István Egyetem egyik homlokzatán kapna helyet. A restaurálás és az áthelyezés költsége 22 millió forint. Az adományokat augusztus végéig várják. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a balatonparti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. Emellett a szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól. Végül az időjárásról. Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhős ég mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
0: Aranylemezek.
4: Tekintve, hogy a szerelemnek ezer arca van, a második óránk nyitódala Lehr István és Demjén Ferenc Gyere és szeress című szerzeménye sem egy andalgó sláger a V-motorok előadásában. Őket a feledhetetlen színművésznő Galambos Erzsi követi, aki minden idők legforróbb szerelméről énekel. Az LGT pedig ezek után nagyon helyesen megállapítja, hogy mindenki másképp csinálja. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Yeah,

0: tristezza, penso ciò che si ciò sa, si ciò che hai. Ne fogta a sici pici egeret.
1: Seres Rezső nevével fémjelzett a Ki volt az az asszony című hallgató is. Hallgassuk meg Bokor János előadásában Szalai Antal prímás és cigány zenekarának kíséretével. Majd a Hűvösebb van már ősz kezd lenni című andalgót Tarnai Kis László adja elő. A dalcsokor második részében Farkas Rozika és Dócs Péter is dalra fakad, a Láttál-e már télen fecskét és az Asztalomon Badacsonyi című klasszikus magyar nótát halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: Azt a lovam badacsonyi, egy ajjai szomorodni. Miké nem baladni?
1: Hát barna kis jány az ölembe, cigány húzza a fülembe, mégse tudok vigadni. Képfizető, ógüri füles, boros üveg, sörös üveg, hány van üres? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Hogy a fene egye meg vár, megint üres, mint a pohár. Hely, pedig te vigadni. Képfizető, ógüri füles, boros üveg, sörös üveg, hány van üres? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Hogy a fene egye meg már, megint üres minden pohár.

napon, de tudja, hány lehány volt az én párom. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, verje meg a csillagos ég igazi napot, és megházasodték. Ki a csoda, hordja számon, de tudja, hány lehány volt az én párom. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, verje meg a csillagos ég igazi napot.

0: csillagos egy igazi dohókat, egy kis megházasodni.
1: Ezen a napon 1939. augusztus 17-én született idősebb Kállai Kis Ernő Kossuth és Lisztdíjas klarinét és tárogató művész. Emlékezzünk rá a folytatásban, ezúttal Kis Angyal Ernő szerzeményét adja elő, Jaj, de szép kék szeme van magának címmel, majd két csárdás is helyet kap az összeállításban. Idősebb Kállai Kis Ernő klarinétozik itt a Dankó Rádióban. Majd a messze mentél nagyon messze, a cigány leány virágszál, a káposzta káposzta és a halkan pengesd ezt a csárdást című magyar népies műdalokat előadja Simon Boglárka, Máté Jolán, Szabó Sándor és Szalai László.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Itt a Dankó Rádióban a mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Hallgassuk már is a Budapesti Operett Színház művészét, Laki Pétert, majd Somogyi Erika is dalra fakad. A Zsebkendőm négy sarka, és a Nem hiszed el, pedig hát a Szerelem című magyar nóta csendül fel.

elmegyek az életedből, s meglátod, hogy a szememből nem csordul egy könycsepp. Melis György előadásában halljuk a folytatásban Erős Béla nagy nótaslágerét, a Dankó Rádió cigányzenei díjával kitüntetett Prímás, Szalai Antal és zenekara kísér. Majd Gyulai Erzsébet, Sánta Zsolt és Gáspár Ani felvételeivel folytatjuk a sort, valamint a Vigyázz, mert szúr a rózsa ága. A sárga részből van a Pipakupakom és a Három kislányul a padon című magyar nótákkal. Tartsanak velünk!

Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, de ígérem, visszatérünk a hírek után 13 óra 4 perckor.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fiam!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demet Émea, a mikrofonnál Kócán Dávid. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a rendőrség az M3-as autópályán tegnap balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon, mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak, egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. 10 sérültet az Egri Markot Ferenc kórházba vittek, 4 állapota súlyos, de nem életveszélyes. Az intézmény közölte azt is, hogy a lengyel nagykövetséggel már szervezik a hazaszállítást. A baleset többi sérültjét a debreceni és a nyíregyházi kórházban ápolják. Az RTL híradó úgy tudja, a nyíregyházi kórházban 2 ember állapota továbbra is válságos. Épül a fenékküszöb Paksnál a Duna vízszintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kéz ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így délutánig óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági piknikmozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti millenárisra várja a látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Végül az időjárásról. Változékonyra fordul az idő, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet, este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Adásainkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: Most kezdődik a tánc, stílusosan ezzel a csárdással indítjuk adásunk második részét. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Bándi Piroska és Kolostyák Gyula énekli az említett csárdást, Jónás Géza zenekarával, élükön Mátyás Tibor prímással, majd a Kopogós Csizmáról, Hajnal Nikolett dalol. További jó rádiózást kívánok!

rózsám. Gyere, bodri kutyám, szedd a sátorfádat. Seres Rezső örökbecső nagy nótasláger ez, melyet most Koltai László előadásában hallunk, majd Nádasdi László a Hóvirág, Hóvirág című Petró István szerzemény nyújtja át a Dankó családtagjainak. Ezt követően Újvári Marika és Dóka Zsuzsa az Ezért a legényért nem adnék egy almát, és a Hallod-e nótás füttyös szép madár című csárdás nyújtja át a Dankó családtagjainak. Fogadják sok szeretet.

Vannak dalok, amelyekben benne van az egész életünk. Benne van a régi otthon, a faluvég, a búzaföld illata, a Tiszapart csendje, azok az emberek, akik talán már nincsenek is velünk, de az emlékeinkben örökre ott maradnak. A soron következő dal a honvágyról, a hazavágyódásról szól, arról a különös érzésről, amikor az ember bárhol is jár a világban, a szíve mindig visszahúzza oda, ahonnan elindult. Oda, ahol egykor még édesanyánk várt bennünket, ahol a réten tücsök muzsikált, és ahol egy mosoly, egy tekintet egy egész életre szóló emlékké vált. Ezeket az érzéseket mind összefoglalja Sándor Jenő és Füredi Imre egy dalban. Az Álmodó Tiszapart című gyönyörű nótát most hallgassuk meg Szóka Júlia előadásában, kísér Szalai Antal zenekara.

Befutta az utat a hó, 100 forintos bankó volt a lajbi zsebben. Nádaházam teteje, és lenn a déli bábos Hortobágyon. Ezeket a népszerű magyar nótákat most Karcagi János, Tolnai András, Kis Zoltán és Karcagi Nagy Zoltán adja elő.

eszem azt az édes pici szádot, hisz a bandot ingyen mégsem muzsikálhat, nem zörög a haraszt, ha

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parittyán.

0: Röpzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Jó Ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk most ifjabb Déki Lakatos Sándort és Cigány zenekarát. Asztali muzsikával megyünk tovább.

Van, amikor egy kis szamár nem csak a hosszú füleivel, hanem a különleges külsejével is mosolyt csal az ember arcára. Ismerik a pettyes hátú foltos kis szamarakat? Mert hogy bizony, ilyenek is léteznek. Ezek az apró termetű, tarka szamarak olyanok, mintha a természet egy kis festőecsettel még külön is megbolondította volna a bundájukat. Van közöttük barna-fehér, fekete-fehér, sőt, szinte teljesen fehér, apró sötét pettyekkel tarkított is. A foltosság nem egy külön szamárfajtát jelent, hanem egy különleges szín és mintázat, amely miniatűr szamaraknál is előfordul. De hogy miért is beszéltem mindenről? Az Illaberek Nádakerek című csárdásban van egy olyan szövegrészlet, hogy jönnél te még én utánam pettyes hátú kis szamáron, télen, nyáron, és nemrég a kollégáimmal feszegettük, hogy de most tényleg létezik pettyes hátú kis szamár? Itt a válasz, igen. Hallgassuk meg dalban is Várnai Adrienn énekel ifjabb Sárközi Lajossal és zenekarával, majd Vígi Bolyát halljuk, és a Nem jó mindig minden este a kapuba kiállni című csárdást. Hallgassák jó szívvel!

Már is elérkeztünk hétfői adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben Fonyó Barbara, Pécsi Kis Ágnes, Kapi Gábor és Bányai Márton énekel. Az Eresz alatt Fecskefészek, a Muskátli virág, a Sírhattok már lányok és a Repül a szán című klasszikus magyar nótát halljuk itt, a Magyar Zene Rádiójában.

0: oly könnyen lépre mint.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért hétfői Jó ebédhez szól a Nota című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben cimbalom muzsikát hallunk, Balog Elemér és zenekara játszik. Én búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is, 12 óra után 4 perccel. Várom önöket sok szeretettel itt a Jó ebédhez szól a Nota című műsorunkban. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A folytatásban jön Gál Zoltán 2-től 5-ig, magyar nóták, operetslágerek, táncdal, fesztivál, győztes, dalok, örökzöld melódiák. Sokszínű műsorral készülünk ma is önöknek, a Dankó családtagjainak. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám? Popovics Lászlóval, benne az Egy Nóta Három életrovatunkkal. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra is, vigyázzunk egymásra. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a rendőrség az M3-as autópályán tegnap balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A balesetben 12-en meghaltak, 10-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon. Mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsodabaúj Zemplén vármegyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak, egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. 10 sérültet az Egri Margot Ferenc kórházba vittek, 4 állapota súlyos, de nem életveszélyes. Az intézmény közölte azt is, hogy a lengyel nagykövetséggel már szervezik a hazaszállítást. A baleset többi sérültjét a debreceni és nyíregyházi kórházban ápolják. Az RTL híradó úgy tudja, a nyíregyházi kórházban 2 ember állapota továbbra is válságos. Épül a fenékküszöb Paksnál a Duna vízszintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a KIS ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propaganda gépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentik fel a dolgozókat, munkaviszonyról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közöltek azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Törökország számára már nem prioritása az Európai Uniós csatlakozás. Ankara ugyanakkor továbbra sem mondott le az EU tagságról, jelentette ki Recep Tayyip Erdoğan, török elnök, az Al Jazeera pán-arab hírtelevíziónak adott interjújában. Törökország 1999 óta tagjelöltje az Európai Uniónak. A csatlakozási tárgyalások 2005-ben kezdődtek, de mára befagytak a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok törökországi helyzetének romlása miatt. Összeütközött 2 hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt, a 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint tegnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Az időjárásról változékony idő lesz, az este érkező front több helyen okozhat zápor, zivatart, A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok lesz, holnap már sok napsütésre számíthatunk. 14 óra múlt, 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket hétfő délután a kívánságműsorban, és bízom benne, hogy ezen a héten is több délután töltenek velünk ezt a három munkanapot, meg az azt követő 4 pihenőnapot, illetve ünnepnapot. A szerkesztő Nemes Niki, a hangmérnök Wolf Attila. Köszöntjük a játszintokat névnapjukon, és azokat, akik augusztus 17-én születtek. Mondom telefonszámunkat, bár ezt Önök épp oly jól tudják, mint én, 061-759-60-71, ezen várjuk hívásaikat, vagy a Facebook oldalunkon, amelynek ma különös jelentősége van, hiszen képzeljék el, hogy a mai napon 245 000 követővel büszkélkedhet a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldala. Ők 245 000-en már tudják, hogy milyen remek tartalmakat találnak ezen az oldalon, legfőképpen természetesen zenét. És akkor lássuk az első kérés. Csepregini Júlia szeretné meghallgatni a következő dalt, melyet Cakó Julianna énekel, kísér Baranyai István zenekara. Miért szerettem bele magába?

Gaston Mizsel Józsefre halálának 5. évfordulója alkalmából emlékezik szeretettel Erzsike. Medvegy Istvánné Jolika nénének szeretettel küldi a dalt Hutás Ildikó. Fejűs Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri. Odafönn a jó Istennek.

Benkő Jácinnak gyermekkori barátja kíván boldog névnapot, jó egészséget. Vadász Zsolt énekel, kísér Balázs Tamás zenekara. Lőre, lőre, cudar lőre.

Megyeriné Irénke püspökladányban szeretné hallani egyik kedvenc nótáját, Szentendrei Klárát Berki László zenekara kíséri, Libamáj, Kocsamáj.

Rendkívül népszerű nóta következik. Keszthelyen Enyingi Ferencnek 78. születésnapja alkalmából. Nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet kívánnak gyermekei, unokái, dédunokája és felesége Margó. Az ünnepeltnek jó egészséget és jó szerencsét kívánnak. Komlóról Kosztályék. Körömönd Istvánnénak Pilisvörösváron sok egészséget, kitartást kíván barátnője Ancsa, sok szeretettel. Lajos Solton szeretné meghallgatni a dalt, és küldi a Dankó családtagjainak is. Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívem.

0: vagyok.
1: Balatonkeresztúron Horváth Csabának köszöni, hogy időt, fáradtságot nem kímélve beszerezte szükséges gyógyszereket, hogy mielőbb lábra tudjon állni Icamama. Kosári Juditot és Kosár Szabolcsot halljuk. Halljátok, cigányok!

0: És most hallgassunk bele a rögzítőbe.
1: Jó napot kívánok, Erika vagyok. Augusztus 15-én lesz a házassági évforduló, kapjára szeretném kérni férjemmel együtt, szeretném meghallgatni Dóri Józsefről, két kis arrak Marikán a csodása varázsa. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Isten éltesse önöket, legyen csodás napjuk. Dóri Józsefet Járóka Sándor zenekara kíséri két kis aranykarikának.

0: Jani szomszédunknak a Bakony Jákóra születésnapi alkalmából minden jót kívánunk. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben. Üdvözlettel Máris és Anna szomszéd. Egri Józsefet ifja Berki Béla zenekara kíséri. Pattogatott kukorica.
1: Pattogatott kukorica.

a Kórádió kívánság műsorát hallják, 7 perccel múlt 14:30. Karászéné Jutka kérte a következő nótát Gyöngyösről, Jákó Verát, Magyar Imre zenekara kíséri, Henzidától Boncidáig.

Fülöp szálláson soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezik drága párjára, Kis Károlyra, aki egy éve hagyta itt őket, a családtagok nevében szerető felesége. Molnár László énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Szerelem nélkül.

Sziget Halman Klárikának köszöni gondoskodását, sok szeretettel férje. Gergely Róbertet Hankó József zenekara kíséri, Emmanuel.

Kiriposzki Sándor név Miskolc Tapolcáról kérte a következő nótát, Farkas Lászlót Olá Kálmán zenekara kíséri, Kiskendő, Nagykendő.

szeme van barva, az egyik szőke, a másik barna, a harmadik csuda szép, no megállj, csuda szép, majd ezedbe jutok még. Az egyik szőke, a másik barna, a harmadik.

Mezőkövesdre édesanyjának küldi egyik kedves nótáját, Jakabné Éva, Puskás Sándor, ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri, Favilla, Fakanál, Fatányér.

0: katonának, megsirattak engemet, majd a lányok.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Márton Nébolya vagyok Kaposvárról. Édesanyám 30 éve már itt hagyott bennünket. Szeretnék szeretettel megemlékezni róla, mivel most személyesen nem tudok elmenni. Juhász Gyuláné, Guzslován angyalkára, aki a ságvári temetőben nyugszik. Lányai Bolya, mivel a családom többie hozzá költöztek már. Kérnék egy számot. Ó, mama, a rózsák. Köszönöm szépen, szép napot kívánok. Viszont hallásra.
1: Köszönöm, hogy telefonált, és szeretettel játsszuk a dalt Komár Lászlótól, Rózsák anyámnak.

Néhány nagyszerű dal címe a következő órából. Ahogy én szeretlek, évforduló keringő, tanulj meg fiacskám komédiázni. A hírekig ifjabb Sárközi Lajos zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a rendőrség az M2-es autópályán tegnap balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az előzetes adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A balesetben 12-en meghaltak, 10-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon. Mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsodabaui Zemplénvár megyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak. Egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. 10 sérültet az Egri Markot Ferenc kórházba vittek, 4 állapota súlyos, de nem életveszélyes. Az intézmény közölte azt is, hogy a lengyel nagykövetséggel már szervezik a hazaszállítást. A baleset többi sérültjét a debreceni és a nyíregyházi kórházban ápolják. Az RTL híradó úgy tudja, a nyíregyházi kórházban 2 ember állapota továbbra is válságos. Épül a fenékküszöb Paksnál a Duna vízszintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kéz ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a véradásra. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Törökország számára már nem prioritás az Európai Uniós csatlakozás. Ankara ugyanakkor továbbra sem mondott le az EU-tagságról, jelentette ki Recep Tayyip Erdoğan török elnök az Al Jazeera pán-arab hírtelevíziónak adott interjúban. Törökország 1990 óta tagjelöltje az Európai Uniónak. Megfékezték a tűzoltók a 4 nappal ezelőtt kitört erdőtüzet délnyugat Franciaországban, a Landi fenyőerdőben. A lángok 1700 hektáron pusztítottak. A kitelepített lakók közül mintegy 250-en térhetnek haza otthonukba. Híreink végén a várható időjárásról. Változékony idő lesz, az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 11-19 Holnap délután 22-28 fok lesz, holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. 15 óra múlt, 4 perccel.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban, egy remek slágerrel folytatjuk. Posztobányi Csaba Györén szeretné meghallgatni, az Express együttes játszik. A dal címe Az olasz.

A következő nótát Taub Ferenc 87. születésnapi alkalmából szeretné meghallgatni, Isten éltesse, Kovács Apollónia énekel, még a búza ki sem hányta a fejét.

ha nem jössz ki, bent maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, sóhintasz. Elvesztem az ezemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, bent maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az ezemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az ezem is, enyém lett a kezed is, galambom. Megötöttem a fejed, menyeskelet belőled, galambom. Zsindelyes a zsindelyes a mi házunk, ring a bölcső, sír a gyerek, mi nálunk. Kék a szemed, mint az ég,

0: szemed, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét dalom.
1: Gödre feleségének küldi a dalt szeretettel Gábor nevű hallgatónk, Ambrus Kiri és Kós János énekel, hogyha 25-ször születnék.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Feleségemnek, Varjas Istvánénak Kaposváron születésnapi alkalmából kérném szépen azt a számot, hogy agyén szeretlek, nem szeret, hogy senki. Köszönöm, további jó munkát kívánok önöknek, viszont hallás.
2: Nagyon sok szeretettel játszok. Nagy Ibolyát, ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara kíséri.

Szirénkenén és Sárdét udvariból kérte a következő dalt, Straub Dezsőt Lakatos Miklós zenekara kíséri, 10 pár csókot egy végből.

legéde cseppjéből. Oltjuk el hát a gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják, mert azt ingyen nem adják. Oltjuk el hát a gyertyát, mert azt ingyen nem adják.

Szentesen özvegy Patai Sándornénak szomszédasszonya Ilike kérte a következő dalt. Mészáros János Eleket Jónás Géza zenekara kíséri, Kék a búzavirág.

Rózsáné Editke édesapjára születésnapi alkalmából emlékezik, Fényes Györgyöt Rácz Géza zenekara kíséri, édesapám emlékére.

Bertók József, Nagy Kanizsán szeretné hallani a következő dalt. Putnoki Gábort és a Magyar Rádió és Televízió vonós zenekarát halljuk. Évforduló keringő.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 7 perc múlva 3:44 lesz. Kocsis Bálinné gyárról kérte a következő nótát, Kalina Enikőt, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Van nekem szeretőm egy nehány.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném a névnapom alkalmából meghallgatni következő számot. Én nálam egy boldog óra, nagyon ritka vendég. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szép napot kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Önnek is szép napot kívánunk. Örülök, hogy telefonált. Karcagon Szabó Józsefné Ica tanítónénire halálának első évfordulója alkalmából szeretettel emlékezik volt ápolónője Kunmadarasról. Győri Szabó Józsefet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Én nálam egy boldog úr, nagyon ritka vendég.

0: Rátóti Ferenc fiának Daninak küldi a következő dalt Békés Csabára, Ajtai Andor énekel, Tanulj meg fiacskám komédiázni.
1: Szegény, szegény, apró legény, ma este munkába állsz. Mókáz neves, hogy pénzt keres, ha kell, a fejedre állsz. Most még tiéd mezősarét, most még van játékszered, de este már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz és jó képet vágni, magaddal törődj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak,

Nem voltam én mindig szegény, jó anyám gonddal nevelt, ágyom fölött ő örködött, s altató dal énekelt. Múlt az idő, és jött a nő, s én hittem neki után. Cirkuszban volt, ott lovagolt, s én mentem a cirkusz után. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, hű szeretőnek, ne higgy az esőnek,

Ő volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent. Te jött egy más, komédiás, s ő már a másikkal ment. Jó kedvű volt, rád nem gondolt, jó anyád cserbe hagyott, de jó apád, vigyázz reád, ő lesz az őrangya. Hát tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacapni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, hűszeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden, minden,

Bentiből Kardos Tivadarnak felesége kérte egyik kedvenc nótáját. Pataki Istvánt ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri. Ég a kunyhó, ropog a nád.

Kaksi Barnát és feleségét köszönti édesanyja és gyermekeik, családjuk a 40. házassági évforduló alkalmából. Kívánják, hogy sok-sok év teljen még szeretetben, boldogságban, egészségben együtt. Kozák Gábor József énekel, galambszívet örököltem az édesanyámtól.

Pénzesné Mariettának Velencére legjobb barátnője küldi Fedora belépőjét a cirkusz hercegnőből, Lévai Enikőt és a Budapesti Operett Színház énekkarát halljuk.

Csodálatos dalok várnak Önökre műsorunk következő órájában is. Elhangzik majd a régi ház körül Kovács Katitól a Millió rózsaszál és a Most tanulok nálad nélkül élni című dal is. A hírekig az Állami Népi Együttes zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szentjobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga. A mikrofonnál Garami Zsuzsa. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a rendőrség az M3-as autópályán tegnap balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az előzetes adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon, mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsodabaui Zemplén vármegyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak, egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt, egy utas már elhagyhatta a kórházat. 10 sérültet az Egri Markot Ferenc kórházba vittek, 4 állapota súlyos, de nem életveszélyes. Az intézmény közölte azt is, hogy a lengyel nagykövetséggel már szervezik a hazaszállítást. A baleset többi sérültjét a debreceni és a nyíregyházi kórházban ápolják. Az RTL híradó úgy tudja, hogy a nyíregyházi kórházban 2 ember állapota továbbra is válságos. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Ezzel arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a szorosról. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. A migrációért felelős minisztérium erre 4 helyszínt jelölt ki. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára, az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Az időjárásról változékony idő lesz, az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok lesz, holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Kedves hallgatóink, 16 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Folytatjuk a kívánságműsort. Elmondom telefonszámunkat. 061-759-6071. Várjuk kedves üzeneteiket. Érdre fiainak, Zoltánnak és Józsefnek küldi szeretettel a következő nótát. Heminger Zoltánné, Mészáros Andrást, Jónás Géza zenekara kíséri, Sejhaj, ne feküdj a szénabogja tövével.

0: de sokat fölhajtottam az alján. Vettem el négyikkel, és a felső sejem rokonyát. Sejé haj, jaj, de sokat fölhajtottam az alján.
1: Édesanyjuknak Szolvik Lászlónénak Pilisvörösváron születésnapja alkalmából minden jót kíván lánya Erika és fia Lacó. Kovács Kati énekel, a régi ház körül.

Szombatiné Marika unokájának küldi nagyon sok szeretettel a következő nótát Dombrádra. Kis Károlyt Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, ha egy kislányt a szerelem utolért.

kívánja. Reggel délbe sok áll a csokra termet is szó.

0: ahelyett, hogy elkerülné, ha látja, kedvet kap és maga is azt csinálja. A legénynek, ahelyett, hogy elkerülné, ha látja, kedvet kap és maga is azt csinálja.
1: Bíró Lászlóné magának és férjének kéri a következő nótát, Szeredi Krisztina énekli, künn a dorozsmai határban.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kovács Dehő vagyok, Bugyiról. Feleségemet szeretném köszönteni 78. születésnapján, Iringét. Eszked a holdat óvizén.
2: Nagyon sok szeretettel köszönjük és kívánunk minden jót. Komár László énekel.

Gellért Mónika kérte egyik kedvenc nótáját Kecskemétről. Jenei Gábort, Balázs Tamás zenekara kíséri, Icipici kis galambom.

Ábrahám László szeretné meghallgatni a következő nótát, az előadó Solti Károly, kísér Kozák Gábor József zenekara, ha egy őszi estén.

csak egy árnyék. Éjjel is meg nappal,

következő nótát Czakóné Erzsi a Várajai Idősek Otthonában szeretné meghallgatni. Béres Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Nékem olyan asszony kell.

Tóth Imrénét születésnapja, Gárdonyi Sándornét névnapja, Váradi Lászlónét név és születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel köszönti, és kíván minden jót a munkatársak nevében Bódis Kálmánné. Csongrádi Kata énekel, Millió rózsaszál.

Szívküldi szívnek szívesen, ez a Dankó Rádió kívánságműsora. 2:05. Kocsordi Jánosnak nővére küldi a következő kedves nótáját. Sánta Zsoltot Nyári László zenekara kíséri. Józanságra nagy bennem az akarat.

Kenész Ferencné Sarkadon férjére halálának 9. évfordulója alkalmából emlékezik fájó szívvel. A korál együttes játszik, maradj velem!

Kívánság műsorunkat hallják, várjuk kéréseiket akár e-mailben is, dankoradio@mtva.hu. Horváth Marika Budafokon szeretné hallani a következő nótát, Kós Éva énekli, Kísér Sánta Ferenc zenekara, Valahol egy kis faluban.

Monostoriné Jutka Szegedről kérte a következő dalt Kalmár Magda előadásában, kísér Boros Lajos zenekara, Táncba hívan óta engem.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Fátán Istváné vagyok. Férjem emlékére, aki 8,5 éve hagyott itt bennünket, kérném szépen Kovács Erzsitől a Most tanulok nálad nélkül élni című dalt. Köszönöm szépen, viszontlátásra, hallásra.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Kovács Erzsé énekel.
3: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni, hogy nincs

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Miklós szeretné meghallgatni a következő nótát, Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Lehullott a rózsalevél.

Mikó Ferencnének Rédén névnapi alkalmából minden jót kíván Kovács Lajosné Zsófi. Zalatnai Sarolta énekel, mindig kell egy barát.

Ezzel az örök igazsággal zárjuk a mai kívánság műsort, folytatás holnap 2-kor. A szerkesztő ma is Nemesnyiki volt, a zenészerkesztő Szabó Tamás, én Gál Zoltán vagyok, és azt mondom, hogy várjuk együtt, hogy jó kiadós esőt láthassunk az ablakon keresztül. Legyen szép estéjük, és találkozzunk holnap is. Vadász Károly és Tabányi Kálmán játszik. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megnyitották a ráckevei soroksári Duna Ágzsi lépjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna Ágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a holnap és szerda az kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormány repülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Ezzel arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a szorosról. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. A migrációért felelős minisztérium erre 4 helyszínt jelölt ki. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára, az exklávéba illegálisan bejuttatottak szociális és egészségügyi ellátására. Az utakról lezárták a 4-es főutat Debrecen közelében. 2 jármű ütközése miatt áll a forgalom Debrecen és az M30-as út közötti szakaszon. A lezárás ideje alatt Ebes felé lehet kerülni, a Debrecen és az M35-ös út közötti szakaszról van szó, közölte az Útinform. Változékony idő lesz, a déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok lesz, holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a mereg. 17 óra múlt 4 perccel.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: lakodba, nézé hát úgyse hagylak párdába.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
2: Nem volt olyan összejövetel, nagy esemény, ahol ő nem ment oda a zenészhez, hogy ezt eljátszassa, és fizetett is, érte, csak hogy játsszák el nekünk ezt a dalt. Ez nagyon, de nagyon.
1: Marikát hallgatjuk hamarosan, de itt lesz velünk majd Piroska is.
3: Négy gyereket felneveltünk, négy gyerekünk lett egymás után, és én még csak 15 éves voltam, de nagyon jó anya voltam, nem azért, hogy dicsekedjek vele, de még mai napig is mindenki dicsér, mert most mindent megkapok a gyerekeimtől betegen.
1: Edit is megosztja a ma kiválasztott dallal kapcsolatos emlékeit.
4: És hát nagyon sok minden történt velem a sakkal kapcsolatban. Hát 20 éves voltam, amikor már magyar bajnok lettem, és akkor egészen más volt a világ.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat, Akácos út. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Marikával beszélgetünk, jön mindjárt az Akácos út. No, ez a dal milyen emlékeket hoz fel önben, Marika?
1: Hát, mint ahogy már említettem, hogy a férjemnek volt nagyon kedvenc nótája, de én nekem is, mert nem volt olyan összejövetel, nagy esemény, ahol ő nem ment oda a zenészhez, hogy ezt eljátszassa, és fizetett is, érte, csak hogy játsszák el nekünk ezt a... Ez nagyon, de nagyon. Én a halálán is ezt akartam, de a gyerekeim nem engedték.
0: Tehát ez volt a nagy-nagy kedvence a férjének, ugye?
1: Hogyan?
0: Ez volt a hatalmas kedvence, az Akácos út. Ezt mindenki tudta, igen. A rokonságban, a családban.
1: Mindenki tudta. Mindenki tudta.
0: Jó hangja volt egyébként a férjének, szokott?
1: Jó. Meg nagyon jól táncolt.
0: Aha.
1: Ő volt a bál király, én meg a bál királynő, ott ismerkedtünk meg tánciskolába, úgyhogy nagyon jó táncos volt. A keringőt, imádta.
0: Ez hogy érti, hogy ő volt a bál király, ön meg a bál királynő? Volt egy ilyen...
1: Hát, tánciskola volt akkoriban még. Jártunk tanulni, táncolni. És akkor egy idő után volt a vizsga. És akkor ott.
0: Megválasztották önöket bál királynak és bál királynőnek? Az önök párját?
1: Igen, hogy ki lett a bál király, ki táncolt, a zsűri tag eldöntötte.
0: Értem.
1: Tehát akkoriban ilyenek voltak még, ilyen lehetőségek, hogy megtanuljanak a fiatalok táncolni, de nagyon-nagyon jó volt, és meg is ismerkedtünk, mert 6-7-es tanfolyam volt, és a 6-7 alatt úgy összeismerkedtünk, hogy például nekünk ott kezdődött a kapcsolat. Uh-huh.
0: Előtte nem is ismerték egymást?
1: Nem.
0: Uh-huh. Nem. És utána hogy alakult az életük egyébként? Tehát megismerkedtek a tánciskolában, ugye a tánc az már alapvetőleg így... Alapvetőleg így összehozza katonának. Az embereket. Igen, és akkor utána elvitték katonának.
1: Katonának, és egy évre, mert akkor még 2 évet kellett neki, a vámosoknál volt vonaton ilyen ellenőr, és egy év múlva meg volt az eljegyzés, tehát még egy évet gyűrűvel vártam ki, és akkor, mikor leszerelt, valahogy májusba szerelt, és novemberben megesküdtünk az éppen. És hát ennyi volt.
0: És a tánc...
1: Kiváltam műségesen a 2 évet.
0: És a tánc az megmaradt az életükben a házasság
1: meg,
0: alatt is?
1: Meg, bizony.
0: Sokat táncoltak meg, együtt?
1: Nagyon, meg szerettünk járni szórakozó helyekre is. Mentünk kirándulni. Volt kocsink, vittük a 2 fiút. Nagyon sok helyre mentünk, és nagyon szerettünk. Szerettük a kikapcsolódást, igen. Ez az igazság. Vidám emberek voltunk. Ő kőműves volt a szakmája, elvégezte a mestervizsgát, rengeteg házat épített itt Kunmadarason, meg itt a környéken, nagy Ivány Tisza, ős karcok, berek.
0: Igen. Hát akkor emlékezzünk rá, jó, a dallal, a kedvencével, a férjére. Akácos út, ez jön tehát Marika kérésére, itt a Dankó Rádióban. Akács.

óta három élet. Akácos út. Az óra végén teljes egészében lejátsszuk majd ezt a felvételt, de addig még Piroska és Edith osztja meg a dallal kapcsolatos emlékeit itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

hozzál ezt a barnát. Én a baranát szorongat, ezt a szélkét, ezzel aztán. Én a baranát szorongat, ezt a szélkét,

0: boldogabb. Lelki elmének anyja, Isten csak adna, a csoporra,
1: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Piroska néni van velünk a vonalban. Jön az Akácos út című felvétel. No, ez mire emlékezteti Piroska nénit?
2: Hát arra, hogy mi tanyán laktunk, és gazdálkodók voltunk, és gyönyörű akác sorunk volt végig, és az a nótája volt az első perctük, ezzel, ha bálba jártunk is, hogy akácos út, ha végig megyek rajtad, én még a temetése napján is azt játszott a zenész.
1: Tehát ez volt az abszolút kedvence akkor ezek szerint.
2: Ez volt a legkedvesebb nótája, meg ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, meg ilyenek. Nagyon, nagyon boldog házasságba éltünk.
1: Ezt önnek is előadta egyébként, ezt a...
2: Igen.
1: Szerenádon?
2: Gyönyörű, szép, négy gyereket felneveltünk, négy gyerekünk lett egymás után. És én még csak 15 éves voltam, de nagyon jó anya voltam, nem azért, hogy dicsekedjek vele, de még mai napig is mindenki dicsér, mert most mindent megkapok a gyerekeimtől betegen. Annyira törődnek velem, hogy itt olyan valami nincs, ami nem ennivaló, meg gondoskodnak mindenről. Egy nagyon-nagyon rendes családot neveltünk ketten, mert a férjem ugyanolyan jó lelkű volt, mint én, meg a szüleje is.
1: Igen. Egyébként, hogyha néhány mondatba jellemezni kéne azt a házasságot, azt a párkapcsolatot, amelyben éltek, akkor mit tudna róla elmondani, vagy hogyan tudná jellemezni?
2: Hát én csak azt tudnám jellemezni, hogy a jó Istentől nagyon sok szeretetet, boldogságot kaptam, mert ami létezett, minden szépet, jót megkaptam a férjemtől. Soha egy veszekedés, vagy valami olyan nem történt, mert még a gyerekeim is mai napig is, ha sírok, mert a sírógörcsöket kaptam, és azért vagyok így, hogy ennyire szerettük egymást, hogy egy fájó pontot nem okoztunk egymásnak, és ez egy gyönyörű élet volt, és a gyerekeim is látták, meg a szüleim is, meg mindenki, és azért vagyok így elkeseredve, hogy itt maradtam egyedül is egy gyönyörű nagy házba, és akárhogy akarnak a gyerekek elvinni, nem megyek sehova, csak itthon vagyok, és most is van itt velem valaki, aki vigyáz rám.
1: Igen. Akkor hallgassuk meg a dalt, jó? A férje emlékére, itt a Dankó Rádióban, tehát Piroska néni kérésére forog. A férje egyik kedvenc felvétele, az Akácos út.

szuba rózsát vettem, mulatós asszonynak a balangja lettem. A fülébe csendű a cigány vonója, édesebb az ajka, édesebb a csókja, a szívünkben dal.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Edittel beszélgetünk, jön az Akácos út. Hát ez egy fél ország kedvence, és mindenkinek van hozzá története. Úgyhogy ez a műsor, ez akár évtizedekig mehetne, ha mindenkire sor kerülne. Hát Edithnél, Edith történetét biztos, hogy meg fogjuk most hallgatni a dallal kapcsolatban. No, mire emlékezteti az Akácos út?
1: Hát az Akácos út engem csak arra emlékeztet, hogy amikor magyar nótákat hallok, akkor mindig ez jut eszembe. Ez volt olyan, hogy nem a szöveg, nem a dallam, de inkább a dallam, hogy így mondjam.
0: Értem. Hát lehet, hogy lehetne csinálni egy ilyen tesztet, főleg a fiatalabb generáció körében, hogy ha azt mondom, hogy magyar nóta, akkor melyik az a dal, ami elsőre eszedbe jut, és mit gondol 100 fiatalból, hány mondaná azt, hogy Akácos út?
1: Hát több mint 50 az biztos, tehát több mint a fele a 100-ból, én szerintem.
0: És mi lenne a második? Melyik lenne a második helyezett a legismertebb magyar nóták közül? Hát, azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy utcahosszal lemaradva lenne a második, most hogy hirtelen nekem nem is jut eszembe, hogy mi az, amit így rávágnának.
1: Hát olyan sok magyar nóta van, ami mind szép és jó, de főleg a dallamok, nem a szöveg.
0: Igen. Hát az Akácos út az tényleg kiemelkedik ezek közül, azt kell, hogy mondja. Mikor hallotta először egyébként?
1: Hát az Akácos utat én még nagyon régen, kiskoromban, 10 éves lehettem.
0: Uh-huh. A rádióban, vagy valaki énekelte a családban?
1: Nem, a rádióban hallottam, a rádióban, mert a szüleim hallgatták a rádiót, Gyulán laktam akkor. Nagyon hosszú az én élettörténetem, amilyen öreg is vagyok, ez az igazság. És hát nagyon sok minden történt velem a sakkal kapcsolatban. Hát 20 éves voltam, amikor már magyar bajnok lettem, és akkor egészen más volt a világ.
0: Igen, erről beszélgettünk már, de a hallgatók bizonyára nem emlékeznek, és én se nagyon, hogy kezdett el sakkozni, hogy jött az életébe a sakk?
1: Hát úgy jött az életembe a sakk, hogy édesapám 4 éves koromban már megtanított, hogy miért, azt nem tudom. Ő nagyon szívesen sakkozott, de akkor mi még jugoszláv területhez tartozott Szabadka, és miután édesapám vasutas volt, ezért ő ott dolgozott, és amikor jött a második világháború, és szőnyegbombázást kapott Szabadka, akkor úgy döntöttek, hogy engem onnan elvisznek Szabadkáról, és édesapám meg édesanyám az utolsó vonattal jött el, mert ugye, hogy vasutas volt, ő tudta.
0: Igen.
1: És akkor lezárták a határt, és így lett magyar terület Szabadka. Utána...
0: Na, hogy elkanyarodtunk a nótától, de jó volt, hogy erre kitértünk, érdekes történet volt. Fogunk majd még erről beszélgetni, Edith, jó? Fogom majd még hívni valamikor a jövőben. Most viszont hallgassuk meg akkor a dalt. Jön tehát az Akácos út Edith kérésére itt a Dankó Rádióban.

ott kóborolt, csavargott egy cigány. Megszólítám, de jó, hogy megtalál,

ne hallja senki más. Azóta rég más asszonya lett a lány,

nagyapám, utána meg öreg apám, édesapám. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg borral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg borral teli a hordó.

0: meg borral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg borral teli a hordó. Világban minden addig jó, amíg öreg borral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg borral teli a hordó.
1: Ez volt mára a Tudod-e még az én nótám című műsorban az Egy nóta három élet rovatunk. Benne pedig Marika, Piroska és Edith beszéltek az Akácos út című felvételről. Holnap is lesz majd Egy nóta három élet. Jön majd Marika, Ani és Emil. Őket várjuk tehát szeretettel. És hogy melyik felvételről beszélünk holnap, az majd 5 órakor. Holnap tehát 5 órakor kiderül majd itt a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az én nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Szent István király ünnepe hetében. Államalapító királyunkat Szent László kezdeményezésére 1083. augusztus 20-án Székesfehérvárot avatták szentté. Tiszteletére a legelterjedtebb verses históriát Rajmundus mester írta 1270 és 80 között. A Szent István tiszteletére írt teljes latin nyelvű Esztergomban és az ország legnagyobb részén nagyjából a 17. század közepéig alkalmazott verses zsolozsma a középkori magyarországi irodalom és zenetörténet egyik remek műve. Ennek antifónáit, vagyis keretverseit és válaszos zsoltárait alkalmazta 18. századi népének dallamra Meggyesi Est Norbert, a Kovács Andrea szerkesztőtársával kiadott Énekek Szent István tiszteletére című kötetben Csanád Béla és Sík Sándor fordítása szerint. A kötet hangzó mellékletét Vakler Anna vezetésével a Zeneakadémia hallgatói közreműködésével rögzítették. A bevezetőben, Annus Réka előadásában már hallhattuk a kezdő versszakot. Most a Szent István életére, uralkodói bölcsességére, királyi, apostoli hivatására és jelentőségére utaló versszakokat idézzük a 13. századi verses zsolozsmából, ugyancsak Annus Réka előadásában.

0: el így.
1: Meggyesi Norbert kötetében külön fejezetben szerepelnek a Szent István tiszteletére született köszöntő és könyörgő énekek. A Jász Nagykun Szolnok megyei Csépán maradt fenn Szabados József 18. századi kántorkönyve, amelyből a most következő költői szépségű fohászt idézzük. Dallama az 1500-as évekből való, 4+6-os szótagszáma középkori gregorián himnusz ritmust őriz. A mai hívek az Angyaloknak Nagyságos Asszonya kezdetű népének szöveggel ismerik. Nem Csicskinga énekel. Ezzel kívánok minden kedves hallgatónknak szép ünnepet, amelyen egyúttal Szent István oltalmába ajánlhatjuk a rendkívüli szárazsággal és vízhiánnyal küzdő magyar hazánkat. Magyar

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvénymódosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés, a parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, tégláról téglára épül az önkény. Bóka János azt írta, a Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog, parlamenten belül és kívül. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Ma éjszaka hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszból esett 22 sérültjét. A lengyel egészségügyi miniszter helyettes közölte, a sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készül fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatban hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Záramegye térségében, múlt pénteken és szombaton, lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Összeütközött 2 hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt, a 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jaktba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Változékony idő lesz, az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart, a déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Kedves hallgatóink, 18 óra múlt 4 perccel.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Dolly, énekelte Laura Lenke a Hello Dolly című musicalből. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunk fókuszában az 1934-ben bemutatott Lila Akác című film áll. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Claude Michel Schönberg Nyomorultak című musicaljéből a Csak rád vár egy szív című dalt. Az előadók Mahó Andrea, Simon Boglárka, Orth Péter és Feke Pál. Ezt követően pedig Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből következik a Cintányi rossz cudarvilág, Budai Beatrix és Egyházi Géza előadásában. Kísér Balázs Tamás és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. A Lila Akác című film Szép Ernő, Lila Akác című regénye alapján készült, Székely István rendezésében 1934-ben. A film útjára indította a Vele azonos című dalt is, és a regénnyel ellentétben, korának elvárásaihoz igazodva, boldog befejezéssel zárult. Nézzük röviden a film történetét. Tóth Manci, a fiatal divatárus lány, akit Ágai Irén alakított, beleszeret Paliba, a jóképű banktisztviselőbe. Palit a filmben Nagy György formálta meg. A férfi azonban nem viszonozza Manci érzelmeit, mert ő reménytelenül Lilibe szerelmes a nagyvilági dámába, akit Eszterházi Ilona alakított. Manci megtudja, hogy Pali gyakran megfordul egy éjszakai mulatóban, ezért elszerződik oda táncoslánynak, remélve, hogy így végre felfigyel rá. Amikor ez sem hoz eredményt, és Pali továbbra is közömbös marad, Manci kétségbeesésében elfogad egy oroszországi szerződést, ahová azonnal indulnia kell két táncosnőnek. Pali közben rádöbben, hogy Lili végig játszott vele, és mekkora hibát követett el, hogy nem figyelt az édes kis Mancira. A vasútállomásra siet, ahol az utolsó pillanatban még eléri az induló vonatot. Innen folytatjuk hamarosan, és most jöjjön a film nagy slágere, Ábrahám Pál és Mihály István szerzeménye, ám most Hollós Ilona előadásában. Lila akácok. Túl az Óperencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Szép Ernő Lila Ákác című regényét Gál Ernő producer ajánlotta Székely István figyelmébe, aki megnézte a színpadi változatot is, de eleinte tanácstalanok voltak, hogyan lehetne megfilmesíteni, mert a rendező szerint akkoriban egy lírai film még elképzelhetetlennek számított. A történetet végül Mihály István forgatókönyvíró dolgozta át, és a filmet mindössze 9 nap alatt forgatták le. Az operatőr Ejben István volt. A szereplők között olyan neves színészeket láthatunk, mint Ágai Irén, Biller Irén, Nagy György, Kabos Gyula, Gózon Gyula, Rátkai Márton és Eszterházi Ilona. A Pátria filmvállalat vezetője, Gutmann Manó szólt Székelyéknek, hogy a film vidéken nem arat sikert, ezért utólag készítettek hozzá egy boldog befejezést. A film szellemesen használja a betét dalokat is. Az Ábrahám Pál által szerzett slágerek, a címbéli Lila Akác vagy a Hello Baby többször is felcsendülnek. Érdekesség, hogy Székely István 1972-ben másodszor is megrendezte a filmet, Halász Judit, Bálint András és Rádai Imre főszereplésével. Ebben a változatban azonban a reménytelenül szerelmes táncosnő valóban Oroszországba szerződik. És most jöjjön a filmből újra egy Ábrahám Pál és Mihály István sláger. Hello Baby! Énekel Kabos Gyula. Figyeljék csak! Dankó Rádió.
1: Milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Most pedig a gyengélkedő Rolli-Polli helyett a régi Pest egyik leghíresebb artista száma, van-e ki a nevet nem ismeri, Angélus Angéla következik.

0: Hello, baby, ma este szabad, és jobb dolga nincsen hát velem.
1: Dankó Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.

Túl az Operencián, itt a Magyar Zene Rádiójában. A Budapesti Hírlap 1934. szeptember 7-i mozi híradó cikkében Lila Akác címmel olvasható az alábbi. Idézem. Meg kell állapítani, hogy a Lila Akác jelentős állomás a magyar filmgyártás történetében. Ilyen jó, nívós magyar filmet nem mutattak még be eddig, amiért a dicséret a művészeken kívül a finanszírozó Pátria filmvállalatot, az első magyar filmgyártók egyikét és Gál Ernő producert illeti meg. Éppen ezért joggal reménykedhetünk, hogy a magyar film fejlődésének nagy eseményei előtt állunk. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen még egy dal a filmből. Ábrahám Pál és Mihály István slágerét most Márkus László előadásában hallhatjuk. How do you do? Túl az Operencián.

Kedves hallgatóink! Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből a szívduettet Kis Diana és Ninduk Hoanglong énekelte. A folytatásban Jerry Book Hegedűs a háztetőn című musicaljéből következik a jól ismert dallam a Ha én gazdag lennék című dal. Az előadó Dócs Péter, kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankor Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. 2026. augusztus 14-én a Szegedi Szabadtéri Játékokon került sor a Wicked című musical magyarországi premierjére az Erkel Színház előadásában, Szentevajk rendezésében. A musical az Óza csodák csodája előzmény története. A Wicked egészen különleges történetet mesél el egy váratlan, ám annál mélyebb barátságról, két fiatal nő között, a gyönyörű és népszerű Glindáról és a félreértett zöldbőrű Elfabáról. A musicalt csütörtökön, pénteken és szombaton újra láthatja a szegedi közönség. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen az Óza csodák csodája című musicalből a Szivárványdal. Énekel Pápai Erika. Jó rádiózást!

Túl az Operencián című műsorunkat ifjabb Johann Strauss Éljen a magyar című szerzeményével zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk holnap is. Műsorunkban Gencsi Sári operaénekesnő érdemes művész pályáját idézzük fel. Nem sokára jönnek a hírek, utána érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk Önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Visszautasította az Alkotmánybírósága az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés, a parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, tégláról téglára épül az önkény. Bóka János azt írta, a Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog parlamenten belül és kívül. Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről költött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Ma éjszaka hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. A lengyel egészségügyi miniszter helyettes közölte, a sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Lerobbant egy turistabusz az M1-es autópályán Budapest felé, a Tatabánya és Budaörs között kiépített terelésben, a belső átterelt sávon, a 24-es kilométernél az átterelt sáv forgalmat megállították. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elszászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalyitól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Az időjárásról: hideg front érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar, a déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg, éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. 19 óra múlt, 4 perccel.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Amikor még gyermek voltam. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának Húsz csak prímása, egy órás zenei összeállításunk már is kezdődik Kóté Elemér hallgatójával. A 2022-es felvételről Fényes Györgyöt és ifjabb Berki Béla zenekarát halljuk majd. Utána Tolnai András, a 2024-es esztendő Magyar Nóta díjasa, és ifjabb Sárközi Lajos prímás hallható zenekarával együtt. Ifjabb Sárközi Lajosról tudni érdemes, hogy a Dankó Rádió cigányzenei díját vehette át 2023-ban. A művészektől egy egész nótacsokrot hallgathatunk majd. A Magyar Zeneházában készült a felvétel a Dankó Rádió egyik gálaműsorán 2024. decemberében. Jaj, de szép kék szeme van magának! Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

jaj, de sokat felhajtottam az ajtaját, de mentem némi kalcsot.

Hamarosan újra csendül a nóta. Itt a Dankó Rádió Húscsak prímásában. Kéler Béla és Adorján Sándor frissét majd Zentai Anna énekli, akinek ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Előtte archív felvételről, Rózsa S. Lajos dalol. Nem tudják azt, csak mi ketten. De mindezek előtt jöjjön egy hallgató, Kapi Gábor és Nyári László együttesének előadásában, ha kimegyek a doberdói harctérre.

Elvonulik neki ölelő falóba. Ellátni után felülünk este kézzel, ráhajtod a kis fejed a keblemben.

A folytatásban Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk. Meghallgathatunk egy körmendit, egy oroszlányit, majd egy mányit. Ez utóbbi az Ady Endre művelődési házban készült 2017. május 22-én.

hogy az ember szíve mindig fájjon. Ki rózsákra vár,

A folytatásban itt a Hús csak prémásban Szóka Júlia énekel, ha szíved bezárnál. 2021-ben Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel Budai Sándor zenekarának közreműködésével. Tasnádi László és Ági Ilona hallgatója után Hubert Gyula és Jeszenszky Danó andalgóját is meghallgathatjuk. Ez lesz a Sejem kendő, Sejem kötő, Sejem szoknya Lugosi Kati és Duka Péter zenekarának tolmácsolásában. Majd ismét egy olyan felvétel hallható, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, méghozzá 2025. júniusában, azzal a művésznővel, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Hatvani Kis Gyöngyi, akinek partnere Csuti Csaba lesz, valamint Bergi Péter zenekara. Ez lesz majd az Egy kicsi házban a domb tetején című dal.

0: tilalmast, egyedül csak magam járom.
1: Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A magyar zene rádiója.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húst csak prímás című egyórás zenei összeállításunk, amelyet már is egy csárdással folytatunk, megüzente a babám. Gáspár Anninak Lakatos Miklós zenekara játszik. Utána Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán frissét Kovács Apollónia énekli, Sárgul már a kukoricaszár.

Nem hiszek a szerelemben, nem voltam sohasem szomorú. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod, és eszemiszom. Ez utóbbi dal Nógrádi Tóth István szerzeménye, maga a szerző énekel majd nekünk. Előtte Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását Miklóssy József dalolja, akinek ifjabb Olá Kálmán zenekara játszik. A 100 tagú Budapest cigány zenekar szólistái Szentendrei Klárának játszanak Horváth Zoltán és Vitárius Imre andalgójában. De természetesen egy hallgatóval kezdünk. Ez a felvétel a Duna Televízióban készült 2023. januárjának közepén Bohács Istvánnal és ifjabb Berki Béla zenekarával.

cigány virrad a tégi alókán. Könnyeimet leperegni úgy sem látod, akármilyen csalfaj.

szavazat-e, esze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy itt síratok naponta. Másnak adta a jegykendőjét, de én ezért nem búzsulok miatta. Szavazat-e, esze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy itt síratok naponta. Kocsmáros négy csókot,

istentelen teli hangos jó kedvem van, hogy a búmad bánatomat ne lássák. Templom járó, sosem voltam, ezután se kell nékem az imádság. Istentelen teli hangos jó kedvem van, hogy a búmad bánatomat ne lássák.

Hallgató, Andalgó és Csárdás következik. A Csárdás Beleznai Antal dala, Sárga dinnyel levele. Az előadó Szalai László lesz. Előtte Farkas Rozikát, a 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjasát hallhatjuk Szentírmai Elemér dalával. Gyászba borult az életem. 1995-ben készült a felvétel Radics Ferenc zenekarának közreműködésével. 2022-ben pedig az, amelyet már is hallgathatunk, Szeredi Krisztinától és ifja Berki Béla zenekarától. Nincs a Földön olyan ember.

Kedves hallgatóink, húscsak prímásunk végéhez közeledvén eljött a búcsú ideje. Valamennyi kollégám nevében szívből köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó rádiót hallgatva. Ha ez így van, maradjanak még, további kellemes időtöltést kívánok. Itt a Húscsak Prímásban még Jónás Géza zenekara muzsikál, a Prímás ezúttal Patai Zoltán. Azt hittem, hogy boldog leszek. Minden jót, Marvai Noémit hallották.

0: műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga. A mikrofonnál Garami Zsuzsa. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-re lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés, a parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán úgy reagált, tégláról téglára épül az önkény. Bóka János azt írta, a Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog parlamenten belül és kívül. Bátony terenye környékén ad munkát az asszály a vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter víz átvezetését kezdik meg az agyván keresztül a Maconkai tóba, ezzel mintegy 15 000 ember ivóvíz ellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. A vízpótlással várhatóan 30 napon keresztül nagy biztonsággal kielégíthető a térség vízigénye. Ma éjszaka hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét, a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes közölte. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Lezuhant egy magánhelikopter a turisták körében népszerű görögországi Szífnosz szigetén. 3 ember, a pilóta és 2 utasa meghalt, a közölte a helyi tűzoltóság. A gép röviddel a felszállás után szenvedett balesetet, még nem tudni, hogy miért. A helikopter egy száraz domboldalra zuhant, ahol kisebb tüzet okozott. Idehaza hideg front érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar, a déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, holnap sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. 8 óra 4 perc.
1: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: Jó estét kívánok! A Nyírlugos Szabadság telepi népdalkör Summás dalai indították Táncházban című műsorunkat, s bár azt hiszem, már mindenhol vége van az aratásnak, sőt, a hétvégén, augusztus 20-án már az idei lisztből készül az új kenyér, mégis a Kis Magyar Néprajz című sorozatból és a rádió archívumából érdemes megismernünk az arató munkások, a summások életét, illetve az aratáshoz kapcsolódó egyes szokásokat. Mostanában többször is hallhattak egy-egy válogatást, egy-egy előadást a Magyar Rádió archívumából, mely remélem mindannyiunk épülésére szolgált. Remélem, önök is egyetértenek velem abban, hogy az archívum kincseit nem szabad hagyni feledésbe merülni, rendszeresen újra meg kell hallgatni elődeink remek műsorait. Most például a Kis Magyar Néprajz sorozatból a vándor arató munkásokról Takács Lajos előadását, melyet az emődi pincegazdák aratási dalai követnek.
1: A feudális korról szólva némelyek nagyon is mereven értelmezik azt az elzártságot, ami általában jellemző volt a kor falvaira, városaira. A későbbi időszakhoz képest kétségkívül széttagoltabban, elzártabban élt a népesség, és nagyobb mértékben szorult önellátásra, valamint a helyi termelési lehetőségek kiaknázására. Mégis, még a viszonylag egyszerű munkák között is akadt olyan, amely nagyobb helyváltoztatásra, vándorlásra késztette a lakosságnak nem is csekély hányadát. Ilyen volt mindennek előtt az év legfontosabb munkája, az aratás. Mert bár ez időben viszonylag csekély volt a népsűrűség, és bőven állt rendelkezésre művelhető föld, de a talaj feltöréséhez, megszántásához szükséges igásállatokkal már nem mindenki rendelkezhetett. Még ha jogi és egyéb kötöttség nem is gátolta volna a föld használatát, de a művelés tényleges lehetősége, feltételek sokaknál hiányzott. Így a lakosságnak nem is kis része kiszorult a közvetlen fölhasználat lehetőségéből, és ha kenyeret akart, azt részes munkával kellett megkeresnie. Erre adott jó alkalmat az aratás, amelyet a nagyobb földtulajdonosok is igyekeztek gyorsan elvégeztetni, nehogy a hosszúra elnyúló munkát a nagy szenveszteség bosszúja meg. Ezért is alkalmaztak aratáskor olyanok is munkásokat, akik egyébként éven át egyedül vagy robotosokkal dolgoztak. És ezért szegődtek a nagyszámú szegénységgel rendelkező helységek lakói olykor messze vidékre is, ahol az aratás révén jó keresetet remélhettek. De nem csak a falvak jobbágy népe, hanem a mezővárosok, városok szegényei, de még iparosai is, akik nyáron mesterségükben nem dolgoztak, aratni mentek. A falvak, városok aratás idején időnként úgy kiürültek, hogy megállt a megszokott élet. Nem csodálkozhatunk, hogy ez időre az iskolák mellett a hivatalok és boltok is bezártak, sőt némely helyen még a törvénykezés is szünetelt. Komárom 1640-es városi jegyzőkönyvébe olvasható például, hogy tempore messis, azaz aratás idején, az törvények megszűnnek. Így az sem tűnhet különösnek, hogy ez időre még a rabokat is kiengedték, hogy a télire valót megszerezhessék maguknak. De ami a legkülönösebb, aratás idején például a török korban még a végvári harcosok is elszélettek, hogy aratni tudjanak. A nyugat-magyarországi végvárakról írta Keglevics Miklós 1645-ben, hogy a végvári szegénylegények 3-4 mérföldre is elmentek aratni. 1648-ban pedig a körmendi kapitány adott hírt arról, hogy hadinépe elment, kepében aratni idézik, mivel szegényeknek kenyerük nem volt. Az arató munkások vándorlása 18. századtól az alódiális gazdálkodás nekilendülésétől fogva még nagyobb méreteket öltött, főképpen a hegyes vidékekről a termékenyebb síkságok felé irányult. Sok idegen nemzetiségű is, sőt külföldi arató is jött ekkor a termékenyebb alföldi vidékeinkre. A 18. századi feljegyzések gyakran emlegetik ezeket, s köztük elsősorban a bugerokat, akik Nyugat-Szlovákiából jöttek az alföldes, a kránicokat, akik a szlovéniai krajna környékéről valók, akik főképpen a Dél-Dunántúlon tevékenykedtek. Az arató munkások nagyarányú vándorlásának természetesen sok irányú gazdasági és kulturális hatása is megmutatkozott. Legközvetlenebbül mégis az újabb aratóeszközök elterjesztésében tűnt ez ki. Azt már Fritz Krüger is kimutatta, hogy például Franciaországban az újabb típusú speciális aratószerszámnak, a félkasza formájú volantnak elterjedése szintén évnyi pontossággal nyomon követhető az arató munkások vándorlásának útvonalán a termékeny folyóvölgyekben. Nálunk viszont a lassúbb sarló felváltásában, a termelékenyebb aratókasza elterjedésében vállaltak a munkások fontos szerepet. Az aratókaszák formái közül a Nyugat-Dunántúl egyes helységeiben szinte a felszabadulásig fennmaradt úgynevezett nehéz aratókasza elterjedése mindenképpen a vándor uradalmi aratók tevékenységével függ össze. Nem véletlen, hogy egy nyugat-dunántúli arató kaszák párjait a kutatás az Alpok vidékén találta meg.

0: Ismét a Kis Magyar Néprajz sorozat egyik előadása következik Táncházban című műsorunkban, az arató ünnepekről Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató mesél.
1: 1867-ben jelent meg Réső Ensel Sándor Magyarországi Népszokások című munkája. Különböző lapokban már korábban közzétett gyűjtéseit rendezte kötetbe, elsősorban a származási hely vagy a szokás tárgyának ABC rendjébe. Könyvének rendkívüli értéke, hogy az ország különböző vidékeiről körülbelül 2 évtized alatt gyűjtött anyagot közölt, nem csak magyar, hanem a hazai nemzetiségi területekről is. Például 50 lakodalmi, illetőleg házasságkötéssel kapcsolatos szokásleírásból a következő nemzetiségekkel találkozunk. Baranyai Sokác, Berkenyei Szendehelyi Sváb, Breznobányai Tót, Felső-Dunatáji Német, Horvát határőrvidéki, Nyitrai Tót, Szlavóniai Szerb, Szilágysági Olá, Trencsényi Hornyák, Verhovinai Rutén. A házasságkötéssel kapcsolatos szokások mellett a születéshez és a halálhoz fűződő jeles napi különféle alkalmakhoz kapcsolódó, valamint célszokások találhatók Réső Ensel Sándor könyvében. A különféle alkalmakhoz kötődő szokások között találunk fonóbeli, szüreti, disznótori, aratószokásokat is. Ez utóbbiakat, az aratószokásokat vizsgáljuk meg közelebbről. Előjáróban el kell mondanom, hogy aratási ünnepet általában csak ott tartottak, ahol nagyobb földterületen kalákában vagy részes aratókkal dolgoztattak. Az ünnepség is annál nagyobb volt, minél nagyobb volt a föld, minél nagyobb úr volt a föld tulajdonosa. Arató ünnep tehát ott volt, ahol más gabonáját aratták. Különösen sok szlovák aratómunkás jött az Alföldre részért aratni. Most hallgassanak meg néhány részletet Réső Ensel Sándor alföldi arató ünnep leírásából. Mikor az Alföldön aratnak, nem elég hozzá a környék népe, meghivatnak erre a felföldi Tót atyafiak is, kik ilyenkor az Alföldet egy kasza s nyele kíséretében beutazzák. Ezek pénz helyett bizonyos gabonarészt kapnak, s elláttatnak az aratás egész ideje alatt étellel. Délfelé már a magyar menyecskék hátukon, kezükben vagy szamára rakodva hozzák ki a meleg ételeket, a friss kenyereket. Mikor vége az aratásnak, felosztják, mi megy a gazdának, mi a munkásoké. Az utolsó nap az ünnep. Bemennek a faluba, az uraság házához, a gazdatisztje lakához, ott átnyújtják a kalászkoszorút és jót kívánnak. A zsitva mellékéről szóló aratási ünnep leírásában a szlovák vándor aratómunkások elszegődését így írja le. Zsitva melléke, noha elég népes ugyan, azonban a nagyobb munkatételeknél mégsem nélkülözheti az idegen erőt és segítséget, mely tekintetben a tótok kivált gabonatakarásnál igen hatalmas segítők. Megindulásuk többnyire előre megkötött szerződések alapján történik, rendes megindulási idejük pedig Péter Pál napja. Ezen időtájban hemzseg soraiktól az országút, dalaiktól visszhangzik a zsitva vidéke. Nem egyszer hegedű és dudaszó mellett nyitnak be a magyar helységekbe. Nem csak nappal, hanem holdvilágos éjjeleken is dolgoznak. Bevégezvén nehéz feladatukat, a szokás szerint ünnepéllyel zárják be, összeszedvén a határ minden vadvirágait, azokból s gabonaszálakból koszorút kötnek. Ezen korona alakú fejéket a víztől legkevésbé iszonyodó férfi fejére teszik. Aztán körmenetszerű ünnepéllyel a felkoszorúzott férfi vezetése alatt Isten dicsőítő és gazdát dicsérő sokféleképp változó dalt az utcákon át egész a gazda udvaráig dalolva a határból hazafelé indulnak. Az alföldi és a zsitva melléki aratás és aratóünnepek leírása jól mutatja a szlovák vándor aratómunkások nem csak segítséget, de eseményt is hoztak a falvak életébe. Már bevonulásukkal, s majd az aratóünneppel, de ellátásuk kapcsán is kapcsolatba kerültek az érintett helységek lakóival. Egyes megjegyzések mellett, melyek a felvidéki vándormunkások bizonyos étel és italkedvelésére vonatkoznak, munkájuk teljes megbecsülése jellemzi Réső Ensel felfogását, s valószínűleg a korabeli közfelfogást is.
0: Tátrai Zsuzsannát hallották az arató ünnepekről, s most következzenek Szlovák Dallamok Táncházban című műsorunkban Szokolai Dongó Balázs játszik dudán egy szlovák dallamot, majd a Sajó Banda és Répási Ivet felvétele szól, Felsőgömöri szlovák népzene.

0: 1976-os és egy 1965-ös műsor részlete következik Táncházban című műsorunkban. Mindkettő a summások életéről szól.
1: A mezőgazdasági munkásszerződéseket, így a summás szerződéseket is az 1898 évi úgynevezett rabszolgatörvény alapján állították ki. A vasmegyei Dobronics József is az ország szegényebb tájairól került a nagybirtokokra.
2: 1937 tavaszán munkára szerződtem, Lesaljai pusztára. A fizetés, ahogy a szerződés diktálta. Ottan volt 20 pengünk havonta, és a 6 hónapra pedig 7 mázsa 50 kiló buza. A marokszedőknek és a kötélvetőknek pedig 6 mázsa buzájog volt erre a 6 hónap időre, és 18 pengő volt havonta. Tehát ez volt a nyári keresete, a téli kenyerét is ebből kellett biztosítani. Vállalkozó, aki szerződtetett bennünket, a szállításra megrendült szekereket a Döröskei utcán állította fel, és onnan továbbra szállítottak be bennünket a körmendi vasútállomásra. Ott egyszerű marha vagonokba, abba rakottunk be szerszámokat, és mi magunk is vagonokba mentünk.

0: Tehát az utazásunk Bakonybankon végződött, és onnan szállítottak be bennünket a gazdaságba. Nagy kupac szalma várt bennünket ott a barak előtt. És hát mérgelődtünk, hogy hát még a helyenket se készítették el, mire ide érünk. A barak lóistálókból állott, annak előtte még be nem rendezkedtünk mink. 80 személy ebben a barakba helyezkedett el. Szarvaskánt, halastó, döröská, és még más falukból is úgy olyan formában, hogy a teremnek az egyik szélében nők voltak és nős emberek feleségestől, a másikba pedig férfiak voltak. Sok esetben nem bírtunk a balhákkal és a patkányokkal. Az vettük észre, hogy a patkányok az orunkon futkoznak éjszakának idején, alig tudtunk aludni. És a ruházatunk pedig bármilyen ünnepi ruhánk volt, és nem tudtuk elhelyezkedni máshova, szeged vártunk a falakba, és oda aggattuk fel a ruháinkat.
1: Vasárnaponként a Szőcei Monek Anna és a többi summás és parasztlány kiment a Bakonyér partjára.
2: Ott melegítettük a vizet egy üstbe, ott kimostuk a ruhákat, sajnos nagyon piszkos volt, amiben egész héten dolgoztak az emberek, a szombaton vetették le. Akkor összeszedtük a ruhákat, hát bizony nagyon sokat kellett vele dolgozni, mert kifőzni nem lehetett, csak leforráztuk őket. Akkor abba egy kicsit állott, hogy megnyomkodtuk, akkor kivittük a Bakonyérbe, ott kiöblítettük, kitáregettük oda végig, sajnos kilencet magamra, egy lánynak mosni, akkor még a ruhákat szárítás után megreperálni, összerakni, kivasalni mindent, mire végezett az ember délét. De hát mit csináljon az ember, amikor a kevés fizetésből még mellette egy lánynak azt kellett vállalni, hogy rendbe tehesse az egész ruhákat. Sajnos akármilyen koszossak, piszkossak voltak azok a ruhák, már bizony a férfiakon is, éppen úgy még mi rajtunk nőkön. Nagyon elpiszkozódott az a ruha. Igyekeztünk vasárnap, hogy rendbe tarthassuk, summásokról, bármit mondtak, azért mégis igyekeztünk magunkat tisztán tartani, hogy másik héten tiszta ruhába öltözhessünk.
1: Főzni pedig Cigány Zsuzsanna főzött.
3: 10 éves koromban elkezdtem a mezőgazdasági munkát, már rá voltam utalva. 9-en voltunk testvérek, én voltam az idősebb, nekem menni kellett, amikor tudtam már dolgozni. 10 éves koromban visszhordó, azután 12 éves koromtól 19-ig én mindig marokszedő voltam, aratóknál. 19 éves koromban már elkezdtem a főzést, 19-től 36-ig főztem az aratóknak, meg a nyári munkásoknak. Kaptunk 70 deka lisztet naponta, abból kellett 1 kiló kenyeret előállítani. Meg kaptunk 20 deka főzőlisztet, kaptunk 3 deka zsírt, kaptunk 5 deka babot, 2 deka sót naponta. Mást abból még nem tudtunk előállítani, mint bablevest, vagy babfőzeléket, vagy krumplilevest, krumplis tésztát, grézes tésztát, ez napról napra csak így ment. Hozták nekünk 3. községből a húst. Mire ideért, akkorra már nem is volt jó. Többek között egyszer én aztán visszavittem az intéző úrhoz, ő visszaküldte, hogy áztassam ki, és el lehet használni. Én újra visszavittem hozzá, hogy nem használható a hús. Ő meg azt mondta, hogy lázító vagyok. Én bújtogatom föl az embereket. Én azért a húst csak letettem neki a folyosóra, és ott hattam, és én főztem mást az embereknek. Az emberek azt mondták, hogy jó van. Miért főzzem meg? Azért, hogy én megmondtam neki. Ha munkás emberek vagyunk, és de emberek vagyunk.

0: leget.
1: Először azt legyen szíves elmondani, hogy kitől tanult ezeket a summás dalokat.
0: Hevesből voltak summások, és együtt dolgoztunk, és együtt kombináltuk. Volt például olyan eset, hogy az egyik lány ellopja a másiknak a cipőjét, és már másnap nótát csaptunk róla.
1: Emlékszik erre a dal?
0: Emlékszem. Mikor?

0: Te a csendőr.
1: És valóban elkísérték a csendőrök, hogyha hát, eltűnt valamelyik summás lánynak a cipője?
0: Hát nem, de vissza kellett neki hozni. Hát a csendőrt ezért nem hozták oda, de vissza kellett neki hozni.
1: Szoboszlai Pálné hány évig volt summás?
0: 3 évig. 3 évbe, 6 hónapig.
1: És na, nagyon sokára telt el az a 6 hónap?
0: Hó, reggel 4-től este 9-ig. Bizony sok volt az.
1: Mivel telt el egy nap?
0: Hát kérem szépen, a répasorba. Egyeseltünk, kapáltunk.
1: Az elébb énekelt egy népballadát. Azt kitől tanulta?
0: Azt is ott szerkesztettük. Egyik egyet tudott, a másik másat tudott, azt. Hát tetszik, hogy egész nap kapáltunk, vagy egyeseltünk abban a répasorban, hát volt rá idő, hogy kikombináljunk ilyeneket.
1: És este volt még kedvük leülni, citeraszó mellett énekelgetni.
0: Még táncoltunk is.
1: Kikkel táncoltak?
0: Hát a véres legényekkel, ugyan kivel.
1: Kinek a birtokán volt summás?
0: Báró Harkányi János. Én ott laktam azon a tanyán. Az én apám ott volt alkalmazott. Tessék nézni, mink sehol a világon nem voltunk ki a tanyából. Mink csak ott így csináltuk. Vagy kitaláltuk magunk, vagy pedig len azok hozták. Ez csak így volt.
1: Hol volt a bárónak a tanyája?
0: Új Siska.
1: Hány ezer holdja volt a bárónak?
0: Ja, hát én ezt nem tudom, de rengeteg. Azt tudom, hogy 99 tanyája volt. Itt, ezen a környéken, meg a jó Isten tudja, hogy hol.
1: És hogy voltak ezek a citerás bálak, amikor összejöttek a summások táncolni, dalolni, énekelni?
0: Tetszik tudni, hogy volt? Úgyhogy alig hittük, hogy megebédeljünk vasárnap, már jött a citera, a harmonika, aztán jártuk.
1: Meddig tartott egy ilyen summás bál?
0: Kérem, nálunk olyan rend volt, hogy 9 órától takarodó volt. Olyan intézőnk volt.
2: Hány összetört emberi sors fájdalmas hajog azokban a balladás hangú, olykor a könnyeken át is mosolygó dalokban, amelyek közül megszólaltat egyet Szoboszlai Pálné.
0: Házunk előtt van egy véneperfa, alatta egy diófa nyoszója, benne

0: Barna legény, tekints fel az égre, meg arra jár síró gyermekedre. Tekintettem, mikor megcsaltalak, de már most a jó Istenre bízlak.
1: Valami kis igaz történet van-e ebben a dalban? Mert általában egy igaz magva szokott lenni ezeknek a daloknak. Itt például egy lánynak és egy legénynek a történetét énekelte el.
2: Hát így van. Ez is az. Ez is igaz, mert ez így történt, és erről is csaptunk egy nótát.
1: Ez egy megtörtént dolog
2: az
1: volt.
2: Az a férfi hidegen hagyta, és ez a lány, ez aztán ő kombinálta magának ezt a nótát. Ezt az Ilona nótát. Ezt hevesből hozták.
0: Pesten csináltattam egy aranyos házat, ablakot is rája, éppen 300-at. Egyiken könyököl horvát szép Ilona, másikon könyököl szalontai Gyula.

0: És miután abba hagyta a summásságot, utána mit csinált?
1: Az intézőnél szolgáltam 5,5 esztendeig, onnan pedig férhez jöttem ide, megesztelni.
0: És most jelenleg mit csinál Magdi néni?
1: Háziasszony vagyok.
0: Férje mit dolgozik?
1: Hát nem dolgozik, sajnos beteg, vadőr különben.
0: Gyerekek?
1: Egy fiam van, most katona.
0: De mi a foglalkozása?
1: Gépkocsi vezető.
0: Azóta sokat fordult a világ.
1: Bizony.
0: El tudna mondani most egy gesztei történetet? Itt? Hát. Hogy mulatnak a mai fiatalok? Hogy szórakoznak?
1: Hát már csak én nem járok most a bálba, a jóisten áldja, meg a jányok járnak.
0: Na de azért néha el szokott jönni, megnézni
1: hát
0: a lányokat.
1: Jártam akkor, mikor még a fiam járt, de már összesen lehet hasonlítani. Hát az a szép cigányzene, mint akkor volt, meg így kolopálnak, megrázzák a csörgőt, mint a gyerekeknek. Én csak a cigányzenét szeretem, vagy a harmonikát. Mink már öreg asszonyok vagyunk, tetszik.
0: De azért moziba, színházba csak
1: hát
0: jár.
1: Azért. Mikor alkalom van, de hát az uram beteges sajnos.
2: Ismét a Kis Magyar Néprajz sorozat előadása következik Táncházban című műsorunkban. Küllős Imola néprajzkutató a summások költészetét mutatja be.
3: Vannak a magyar népköltészetnek olyan alkotásai, amelyeknek eredetét nem fedi százados homály, hanem úgy szólván a szemünk előtt keletkeztek és virágzottak ki. Ilyen például az egész summás költészet, azoknak a daloknak, nótáknak nagy csokra, amelyeket a summások énekeltek, mert azok a legsajátabb életükre, örömeikre és problémáikra vonatkoztathatók voltak. Summásoknak nevezték azokat a mezőgazdasági idénymunkásokat, akik 2-4-6 hónapra csoportosan leszerződtek egy-egy 1000 holdnál nagyobb birtokra, s ott elsősorban a munkaigényes kapás növények művelését és betakarítását végezték. Járandóságuk az előre kialkudott készpénz, termény és nyers élelmiszer volt. A summások olyan vidékekről jártak el dolgozni, mint az ország északkeleti része és Zala, ahol a viszonylag nagyobb népsűrűség miatt nagy volt a munkaerőfelesleg, s a kevés földdel rendelkező, illetőleg föld nélküli falusi lakosság megélhetése nem volt biztosított. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági bérmunkának ez a formája csak a múlt század 80-as éveitől vált gyakorlattá, az úgynevezett summás népköltészet születését is erre az időre tehetjük. A summások énekelte dalok legnagyobb része országszerte ismert népdal, katona, szerelmi vagy béres dal, ezeket formálják át úgy, hogy a saját életük vízhangozzék benne. A summás költészet tulajdonképpen kis ciklusokból áll, amelyek az elszegődéstől a munkába töltött napok eseményein át, a hazatérésig megörökítik a summás élet mozzanatait. Sajátos, hogy bár más alkalmi jellegű munkacsoportosulásnak, a kubikusoknak és az aratóbandáknak is volt maga alakította költészete, mégis a summások dalaiban kapott legerősebben hangot a fennálló társadalmi viszonyok miatti elégedetlenség. Dalaikban megszólták nem csak a nekik közvetlenül parancsoló intézőt, hanem magát az uraságot is, aki egészségtelen, piszkos szállás helyett, például a kisem takarított ökörisztálót jelölte ki lakhelyükül. Mivel a zárt közösségben meghatározott ideig dolgozó summások élete a választott bandagazda szigorú felügyelete alatt sok hasonlóságot mutatott a katonasorssal, érthető, hogy a katonadalok elsődleges forrásul szolgáltak a summás költészet kialakításához. Lám, milyen egyformán háborog a katona és a summás a rossz élelmezés miatt. Kapitány úr az istenit magának, egye meg a sűrűjét a zupának, vagy egye meg, vagy adja a kutyának, ne adja egy 3 éves bakának. Így a katonadal. Intéző úr, Isten verje meg magát, egye meg már maga a többi babját, vagy egye meg, vagy adja a kutyának, ne adja a szegény dolgos summásnak. Mondja a summásnóta. Szintén igen kevés változtatás kellett ahhoz, hogy a katonasors, a katonai elöljárók elleni panaszdalok a summás költészet szerves részévé váljanak. Az őrmester úrból intéző úr, a kaszárnyából barak lesz, s a katona vagy bakaszót a summás kislány summás legény kifejezés helyettesíti. Az így átalakított dalok politikai mondani valójához azt hiszem nem szükséges kommentár. Ha még egyszer tüzes mennykő lehetnék, a novai szállodába beütnék, agyonütném azt a kutya főorvost, aki engem katonának besoroz. Ha én egyszer tüzes mennykő lehetnék, intéző úr szobájába lecsapnék, agyonvágnám intéző úr magát is, meg azt a sok ingyen élő kutyát is. A Summások dalköltészete mindazokat a sajátosságokat elevenen megmutatta, amelyekre a hagyományos népköltészet kutatásakor csak több-kevesebb biztonsággal tudtunk következtetni. Hogy például csak az a dal lesz divatos, terjed el egy szűk közösségen kívül is, amelyiknek stílusa gördülékeny, s tartalma is érvényes minden Summás csoport életére. A dalok elterjedését nagyban segíti az ismerős, fülbemászó dallam kiválasztása is. Ezért van az, hogy Summás dalaink szövegeinek többségét a közismert új stílusú dalok dallamára éneklik.
2: A Summások költészetéről Küllős Imola néprajzkutatót hallották, s természetesen Summás és Katona dalok zárják Táncházban című műsorunkat. Énekel a Sárándi férfi dalárda, kiket a Szeredás együttes kísér. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Augusztus 17-e hétfő van. Kezdődik a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Egész héten a világzenei szintér újdonságaira fókuszálunk. Sok-sok vadonatúj világzene szól, például ebben az órában egy szenegáli művész és egy kanadai régi zene együttes koprodukcióját hallgatjuk meg. Aztán adunk világzenét Egyesült Államokbeli és ausztrál művészektől is. Kellemes rádiózást kívánok ma estét és mindenkinek, és ha már újdonságok, indítsunk is egy ilyennel, ezúttal Írországból. A dal előadója a Poor Creature, a dal pedig az All Smiles Tonight.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Sok-sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban, ilyen a következő muzsika is. A szenegáli koraművész Ablaye Sissoko és a Montrealban működő régi zeneegyüttes a Constantinople közös korongjáról szól már is egy dal. A zenekart az iráni származású, Kanadában élő Kia Tabassian alapította, aki 14 évesen kényszerült elhagyni hazáját. Az elmúlt sok-sok évben olyan zenei világot épített, amelyben a perzsa hagyomány, a mediterrán kultúra és a kortárs hangzás természetes módon találkozik. Ablaye Sissokóval is sok-sok éve dolgoznak már együtt, kapcsolatukból mély barátság és alkotói bizalom született. 2026-os lemezükről hallgatunk már is egy dalt. Ez a korong azon hétköznapi emberek előtt tisztelek, akikkel hosszú turnéi során találkoztak. Művészi küldetésüket hülyen tükrözi a korong, hiszen a Constantinople zenéjével ma is az iráni emberek mellett szeretek járni. Azt mondják, minden egyes hanggal velük együtt lépnek tovább, miközben a szabadság, a kultúra és a béke üzenetét próbálják eljuttatni a hallgatókhoz. Következzen a szenegáli koraművész Ablaye Sissoko és az iráni gyökerű, Montrealban működő Constantinople zenekar közös felvétele, perzsa nyelvű a dal, az Envol.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népe.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten rengeteg újdonságot adunk műsorunkban, ilyen a következő dal is. Tenzin Chogyal jön nálunk, aki tibeti énekes és zeneszerző. Ő az, aki több mint 20 éve ápol már alkotói kapcsolatot az amerikai minimalista zeneszerzővel, Philip Glass-szel. Közös korongjuk a Be the Sky, a tibeti kultúrából táplálkozik és a spiritualitás előtt tiszteleg. A lemezen ősi tibeti költemények, imák, valamint saját szerzemények fonódnak össze Glass letisztult zenei világával. Igen, csak összetett anyagról beszélünk, a lemez ugyanis egyszerre szól a számüzetésről, az emlékezésről és az emberi kitartásról, miközben tiszteleg a Dalai Láma előtt is. A nem sokára hallható River of Joy című dal azt a történelmi pillanatot idézi fel, amikor a Dalai Láma a kínai megszállás elől elhagyta Tibetet 1959-ben. A dal a Kicsú folyónak állít emléket, annak a helynek, ahol utoljára érintette a lába tibeti földet. A zongora és a vonósok finom kíséretében Tenzin Chogyal a szülőföld iránti vágyódásról, az emlékezésről és a veszteség fájdalmáról énekel. Egy bensőséges tisztelgés ez Tibet és annak szellemi öröksége előtt. Következzen a tibeti énekes Tenzin Chogyal és az amerikai zeneszerző Philip Glass közös 2026-os dala River of Joy.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Egy lendületes csapatdalát adjuk már is, Ausztrália északi részéről érkezik hozzánk az Andrew Guruvivi Band. A csapat frontembere a bölcs és karizmatikus előadásmódjáról híres a Yolngu közösséghez tartozó Andrew Guruvivi. Határozott elképzelései vannak zenei céljával kapcsolatban. Azt mondja, amikor zenélünk, mindig a saját hangzásunkat keressük. Hallgatjuk a zenét, aztán változtatunk rajta. Legyen az basszus, billentyű, gitár vagy bongó, addig alakítjuk, míg meg nem találjuk az igazit. Társszerzője és gitárosa Andrew Grimes hozzáteszi, hogy büszkék arra, hogy olyan anyagot raktak össze, ahol minden dal más. Mégis hallani rajtuk, hogy egy zenekartól származnak. Ez a saját útjuk. A 2024-es Sing Your Own Song című bemutatkozókorongról következik már is egy dal. A lemez valódi örömzene, színes ritmusvilág, közösségi lendület és a kultúra büszke ünneplése. Tele van nagy energiájú, funkos hangzásokkal, amelyek közül az egyiket most meg is hallgatjuk. Jön a Ya Jamarkuli, az ausztrál

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Világzenével, ezúttal számi nyelven.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A programban ezen a héten nagyon sok világzenei újdonság szól a föld különböző pontjairól. Ebben az órában például Kongóból és az Amerikai Egyesült Államokból. De ma este hallunk még világzenét brazil és olasz művészek együttműködésének eredményeként, és szlovén világzenével is készülünk. További jó rádiózást mindenkinek. A következő percekben egy szintén nem túl régi 25-ös dal szól Norvégiából, számi nyelven. Előadója a Gabba.

A népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A kongói rumba egyik nagy gitárosa, Sidán Mbenza érkezik már is hozzánk egy dallal, Rumba Afrika című korongjáról. A 2025-ben megjelent lemez 16 év szünetet követően jött ki, éppen abban az évben, amikor 75. születésnapját ünnepelte. Mbenza pályája a 60-as évek végén indult. Meghatározó volt életében Párizs, ahol az afrikai és karibi zenészek pezsgő közegének keresett stúdió gitárosa lett. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy 2020-ban Shakira és Jennifer Lopez közös fellépését kísérte gitáron a Super Bowl szünetében. Korongja a Rumba Afrika egyszerre idézi meg a kongói rumba és a kubai hatásokból táplálkozó afrikai tánczene világát. A korongon a vendégénekesek között ott van a nem sokára hallható kongói Malage de Lugendo, aki egyben levezlovas és zeneszerző is. A vendégművészek azonban csak színesítik a muzsikát, amelynek középpontjában végig Mbenza elegáns, aprólékosan kidolgozott gitárjátéka áll. Kongói világzenét hallunk a Dankó Rádióban. Sidán Mbenza felvétele következik. Ez a Karoya.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Nagyon sok újdonságot hallanak nálunk egész héten a világzenei szintérről. Ilyen a következő muzsika is. Mike Ellisonnal folytatjuk. Ő egy ötödik generációs szénbányász, aki Harlan megyében él és dolgozik. Kentucky keleti részére, az Appalachia-hegység vidékére látogatunk most. Mike Ellison a kemény fizikai munka mellett a zenével is komolyan foglalkozik. A régi Appalachia vonós zenét már gyermekkorától magába szívta. Fő hangszere pedig a clawhammer stílusban megszólaló banjo. A clawhammer egy jellegzetes banjo játék, illetve stílus, az amerikai régi zene gyakori eleme. Mike Ellison bemutatkozó lemezén szinte minden díszítéstől megfosztva szólalnak meg dalai, többnyire egyedül csupán banjo kísérettel adja elő. Így tehát a hangzás nyers, közvetlen és sallangmentes. Éppen ennek köszönhetően nagyon őszinte. Ezek a felvételek nem a múltat idéző rekonstrukciók, hanem egy ma is élő hagyomány részei, amely ugyanabban a közegben születik, ahol Ellison nap mint nap a bányában dolgozik. Az Appalachia-hegység környékéről következik tehát egy dal Mike Ellisontól, ez a Foreign Lander.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei magazinunkat hallják, a Népek dalait. Egy magyar formációval folytatjuk a Kamuró Budapest Banddel. Nevük azt jelenti, hogy nap, és zenéjük legalább annyira perzselő és éltető, mint az életet adó égitest. Az együttes küldetése, hogy folyamatosan gyűjtsen és feldolgozza a Kárpát-medence hagyományos roma népdalkincsét, elsősorban Szabolcs-Szatmárét, de emellett saját szerzeményeket és repertoárra tűznek. Szájbőgő és pergetés tarkítja a magasan kvalifikált muzsikusok műsorát, akiknek az élén a népművészet ifjú mestere Farkas Zsolt áll. Mottójuk a nap életelem, és számukra a cigány kultúra is az. 2017-es lemezükről Farkas Zsolt azt mondja, legbelsőbb érzéseiket akarták megmutatni. Hallgassunk is egy dalt a korongról. A Balkán Toxin című muzsika következik. Játszik a Kamuró Budapestben, a dalban cimbalmon közreműködik Gáspár Kálmán Leó.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban.

0: Pontosan 11 óra. Folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Új világzenével Nagy-Britanniából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Örülök, hogy bennünket hallgatnak. Nagyszerű muzsikák, ezekkel bejárjuk az egész földet. A héten sok újdonságot adunk. Például nem sokára jön egy dal itthonról, a Csalgától. Halljuk aztán brazil és olasz művészek koprodukcióját, és szól világzene Szlovéniából. Onnan ritkán kapunk dal, de nagy örömmel mutatjuk majd meg Iszok Korán felvételét ebben az órában. De sorban haladva a következő majdnem 8 percet Nagy-Britanniában töltjük. Egy Nusrat Fateh Ali Khan dal átiratát halljuk most Rashil Ranjantól. A címe Dam

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A világzenei válogatás szól, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. Rengeteg újdonságot adunk egész héten műsorunkban, a következő dal is ilyen. Egy brazil énekes, zeneszerző és producer, Lucas Santana következik 2 évvel, aki 2026-os albumán az anyanyelvét állítja középpontba. A Brasiliano címet viselő korong abból a felismerésből született, hogy a Brazíliában beszélt nyelv nem egyszerűen az európai portugál változata. Őslakos és afrikai nyelvek alakították, miközben a hétköznapi interakciók során folyamatosan változott, hajlott és új kifejezéseket kapott. Lucas Santana zenéjében ez a sokféleség jelenik meg lendületes ritmusokban. A könnyed felszín mögött azonban nehéz kérdések és témák feszülnek. A gyarmatként megélt évek öröksége, az ellenállás és a kulturális önazonosság kérdései húzódnak. A lemez 8 nyelvet szólaltat meg, és különböző országok előadóit kapcsolja össze. Santana szerint a nyelvek ugyanúgy alakulnak, ahogy az album zenei anyaga. Interakcióból születnek, ahogyan az ő zenéjében is különböző hagyományok találkoznak és alakítják egymást. A következő dalban a Palermóban született olasz dalszerzővel és énekessel Di Martinóval dolgozik együtt. A címe Strati di Tempo, következik tehát brazil és olasz művészek közös dala olasz nyelven, Lucas Santanától és Di Martinótól.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A héten nagyon sok újdonságot adunk műsorunkban, ilyen a következő muzsika is. Ritkán kapunk dalt a szomszédból, Szlovéniából, de megtörténik olykor, már is mutatjuk, hogy milyen zene készült ott 2026-ban. A szlovén Iztok Koren és a lengyel Rafael Roginski közös zenei világába hallgatunk bele hamarosan. Iztok Koren a Sírom trió tagjaként vált ismerté, Roginski pedig a kortárs zsidó zene új hullámának egyik meghatározó alakja volt. Később többek között John Coltrane, amerikai szaxofonos és zeneszerző, a modern jazz egyik legnagyobb hatású alakjának művei felé fordult. Közös játékokban ősi hangzások és modern kísérletező zenei megoldások kapcsolódnak össze. Számukra a zene nem egyszerűen előadás, hanem párbeszéd, egyszerre egy akusztikus és gondolati tér. Sokféle kulturális hagyományból merítenek, mégsem idéznek meg közvetlenül egyetlen konkrét, hagyományos zenei elemet, inkább saját műfajt teremtenek, amely a lengyel Roginski megfogalmazásában egyfajta bizánci, sztyeppei történetként szólal meg. Szlovéniából kaptuk tehát a következő felvételt, a helyi Iztok Koren és a lengyel Rafael Roginski közös zenei munkája ez a Labyrinth of Oblivion, End of Insomnia.

Dankó Rádiót hallgatják, ez a világzenei magazin a Népek Dalai a Dankó Rádióban. 2020 őszén kapta meg a legrangosabb világzenei seregszemle a Vomex életműdíját Lakatos Mónika, akinek zenei karrierje 1994-ben indult, amikor mint énekesnő és színésznő csatlakozott a főváros 16. kerületében működő Holdvilág Színházhoz. Itt találkozott a gitáros Rostás Mihály Mazsival, későbbi férjével, aki Nagyecsedről, a számos cigány énekeséről ismert tiszántúli településről került Budapestre. Mónika azt mondja, a nagyecsedi olá cigányok muzsikáját már hallotta gyerekkorában a vásárokon, és Pesten is volt kapcsolat a közösségben azokkal, akik Nagyecsedről kerültek fel. Idővel hozzá lehetett jutni kazettákhoz is, amelyeken ilyen dalok szerepeltek. A szélesebb közönség aztán 1996-ban figyelt fel Mónikára, aki első cigány előadóként népdal kategóriában megnyerte a Ki mit tudott. De aztán néhány évig nem lehetett róla hallani, gyereket szült, háztartást vezetett, ez idő alatt új dalok születtek, amelyeket szerettek volna együtt bemutatni. Férjével egy ideig a Románodromban játszottak, majd 2004-ben megalakult a közös családi formáció a Romengo, amelyben Mazsi unokatestvérei is muzsikálnak. Mónika 2017-ben jelentkezett első szóló korongjával, ezen cigány hallgatók szerepeltek. A 2020-as korong jóval dinamikusabb lett. Imei dalról következik Lakatos Mónika és a cigány hangok. A dal tőlük a Jóska bácsi. Jóska!

Hírek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. Világzenei válogatásunkat hallották. Köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is, 9-kor, itt a Dankó Rádióban. A gyártásvezető Szányolszky Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt, én pedig búcsúzom, köszönöm figyelmüket, a himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. A népek dalai szerkesztő műsorvezetőjét, Szabó Tamást hallották.

csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csápás lábú reguta a vérem. Nem látok több csillagot, csak azt, ami

hajlik a rózsafa.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

0: cica, a cica, áj, de még szem lányom is teca, a cica, egy cica, két cica, száz cica, jaj, ő megfogta az ici pici egeret.
1: Éjszakai dalcsukor. Magyar Nóta válogatás most a Dankó Rádióban.

Rádió. Tokajban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

az öreg apá veszi, ja is a bolondos népség. Egyszer tán eszére tér, s vége lesz a fura betegségnek.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Magyar Zene Rádiójának 1 órás zenei összeállítása, a Húsz csak prímás. Méghozzá egy csodaszép hallgatóval, mely Vas Gábor és Somogyi Zsolt szerzeménye, 25 szál rózsa. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Dóka Zsuzsát, Bősi Szabó Lászlót és Szomora Zsolt együttesét hallhatjuk. Majd 3-szor füttyentett az Aradi vonat címmel, Réfi Géza és Gárdonyi Géza dala következik, Király Ernőtől egy archív felvételről. Aztán csendül a nóta, ahogy Kéler Béla és Adorján Sándor megírták, Blaskó Bernadettnek Lendvai Csócsi Jenő együttese muzsikál nem sokára. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

tengerre azt gondoltam, hogy utánuk halok, mégis itt vagyok. Háromszor vigyentett az arati vonat, elvittik, elvittik mind a buszárokat. Miért sért kis violám, édesanyám, így anyám, elépem kerül, a szemembe repül. Miért sért kis violám, egy kis legy, édesanyám, elépem kerül, a szemembe repül.

messze van a kicsi falum. A 2024-es év magyar nótája szavazásunk győztes dalát játsszuk a folytatásban, Dömsödi Farkas Bálint előadásában. Majd Kék Balaton címmel Cserkuti Sándor és Pécsi Illés Gyula andalgója szól, Csík Józsefnek Varga Jenő zenekara muzsikál. Nádasdi Lászlónak pedig ifjabb Déki Lakatos Sándorék húzzák, Ha még egyszer szerelmes lehetnék, aztán pedig a 2025-ös esztendő magyar nóta díjasa Farkas Rozika dalol, az írás jól megmondja, Tordai Zoltánt és zenekarát is hallhatjuk majd.

Ez volt Szerdahely János és Bakai Zsuzsa frisse. A folytatásban pedig Dankó klubos felvételekből válogatunk. Meghallgathatunk egy Gyulait, egy Orosházit és egy Felső Zsolcait. Ez utóbbi felvételére 2024. szeptember 20-án került sor Dócs Péterrel és Johann János zenekarával. Murgács Kálmán és Tarcsai Vilmos csárdása lesz ez a dal, akinek a lelke beteg. Előtte Kis Angyal Ernő andalgóját énekli Budai Beatrix Lakatos Miklós zenekarával. Jaj, de szép kék szeme van magának. Most pedig jöjjön a hallgató, hiányzik valaki ebből az utcából. Jónás Géza együttese már is 60-i kis gyöngyinek játszik.

0: te csuda volt.
1: Örök zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ez a Hús csak prímás, köszöntöm Önöket, a folytatásban is maradjanak velünk. Már megettem a kenyerem javát, ezzel a Sándor Jenő Szenes Andor dallal folytatjuk. Tolnai Andrásnak majd ifja Berki Béla zenekara játszik. Aztán pedig Pataki István enénekli az Egy asszonynak kilenc a leánya című csárdást.

Mit csak rózsám? 2022. február 10-én készült a hamarosan hallható felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Boka Károly és Herodek Sándorné dalát Gáti Pál énekli, és Bergi Péter zenekara játssza el. Majd Sárga Arigó Kerek a cipó címmel 1997-ből Szőlősi Emese dalol. Csit!

Bányai Aladár és Marcali Frigyes Frissét hallottuk, a folytatásban pedig Gömöri Sándor hallgatója szól, a marosmenti fenyves erdő. Buta Árpád Attilának pillanatokon belül Jónás Géza zenekara játszik. Utána meghallgathatjuk Simon Boglárkától és Budai Sándor együttesétől Serli Lajos andalgóját, Búzaföldön dűlő úton megy a lány. Ez a kislány papucsot varratott, Lugosi Kati énekli a csárdást, és Duka Péter zenekara játsza, majd Kollár Katalinnak Sárközi Béla együttese muzsikál, azért a legényért nem adnék egy krajcát sem.

esett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól, esett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól, átkarolja az eget a szivárvány. Csak egyedül én maradtam hátban, azt a legvény, kit igazán jaj, megszerettem, más öleli, más csókolja helyettem. Azt a legvény, kit igazán jaj, megszerettem, más öleli, más csókolja helyettem.

Ez volt Radics Béla frisse. Hamarosan Johannes Brahms dallamait és Jákó Veranótáját hallhatjuk Várnai Adrientől és Bangó János zenekarától. Nyári csendben száll a nóta szó. Előtte Hóvirág, Hóvirág címmel Petró István andalgóját énekli nekünk Tarnai Kis László, még Újvári Marikától és Csóka Gyula együttesétől Murgács Kálmán hallgatója szól Forgószélnek, Sodrószélnek címmel.

Kedves hallgatóink, ma Horváth Zoltán álomkeringőjével búcsúzunk. Hamarosan vége tehát a Húscsok Prímásnak, így én elköszönök. Valamennyi kollégám nevében hálás vagyok, hogy velünk tartottak, és remélem szintén valamennyi kollégám nevében, hogy jól is érezték magukat, miközben a Dankó Rádiót hallgatták. Legyen ez még így nagyon sokáig, maradjanak, ameddig csak tehetik. Én most búcsúzom, jöjjön a 100 tagú cigányzenekar. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.